0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: Ez egy ilyen nap, örökké nem süthet, éjjel sincs fenn a nap, de reggel majd feltűnhet.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez 7,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es, a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Köszöntjük! Köszöntjük! A 107,1 MHz-en. Hello,
1: hello! Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján,
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig!
3: Dalok, melyeket szerettünk!

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 6 óra 45 perc.
1: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tisztelt hallgatóink! Tisztelt hallgatóink!
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A II. Vatikáni zsinat óta katolikus egyház teológiája az első évszázadokhoz hasonlóan beszél a Szentlélekről, bár ma is sokan vannak, akik számára ez az új szemlélet kevés ismert. Korábban sokan úgy képzelték, hogy a Szentlélek csak a katolikus egyházban működik, és természetesen így nem tudtak mit kezdeni, ha a léleknek az egyházon kívüli tevékenységét tapasztalták. Pedig már maga az Úr Jézus arról beszélt, hogy a lélek ott fúj, ahol akar, és mi nem korlátozhatjuk a Szentlélek Istennek a működését. A mai teológiai szemlélet hangsúlyozza, hogy a lélek a világ egész történelmében tevékenykedik, és ez a tevékenykedés Isten csodálatos működésének az ajándéka. Isten az ő szent lelkét bőségesen adja mindenkinek. Korábban sokan úgy képzelték, hogy Krisztus az egyházat valamiképpen végleges formában alapította, és a Szentlélek szerepe során az, hogy támogassa az egyházat, elsősorban aznak a vezetőit, hogy hűek maradjanak annak változatlan alapelveihez. Ezzel szemben a II. Vatikáni zsinat egészen újra kezdte tanulmányozni az első egyháznak az életét. Nem is csoda, hiszen 23. János pápa, a Szent Pápa, aki által a Szentlélek hívta össze a II. Vatikáni zsinatot, a zsinatra érkező atyáknak feladatul adta, hogy újra olvassák mindannyian az apostolok cselekedetét. És az apostolok cselekedetéből kiindulva fogjanak hozzá a zsinat munkájához. Rádöbbentek arra, hogy a Szentlélek egy állandó, működő, isteni személy, aki a világ végéig, amíg Krisztus újra el nem jön az ő dicsőségben, folyamatosan munkálkodik ebben a világban. És ez nagyon hangosan és hangsúlyosan kell kimondanunk, hogy a világban, mert az egyház is benne van a világban, és a Szentlélek nem csak a római katolikus egyházban működik, hanem a világban. Ezért a zsinati atyák hangsúlyozzák, hogy az egyháznak is folytonosan, akár napról napra megújulásra van szüksége. És a Szentlélek hívja az egyházat erre a megújulásra, s a lélek eszközei műben nem csak a szolgálati papság tagjai, hanem egyszerűen minden megkeresztelt ember, aki befogadta Jézus Krisztust az életébe, és a keresztség által szeretett kapcsolatba került Krisztuson keresztül az Atyával és a Szentlélekkel. Keresztség szentségének teljessége mint a három isteni személyhez kapcsol bennünket, az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez egyaránt. A Szentlélek minden hívőre való kiáradásáról már az Ószövetség is tudott. Joel próféta így beszél az Úr szavát közvetítve: azokban a napokban kiárasztom lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban, mondja az Úr. S a Szentírás, különösen az apostolok cselekedetei beszámol arról, hogy a léleknek ez az egyetemes kiáradása megvalósult Jézus halála és föltámadása, illetve a Szentlélek jelenlétének kiáradásával az egyházban, mégpedig az új szövetség megkötésének valóságában a föltámadást követő 50. napon, és hogy nem csak az apostolok, hanem minden megkeresztelt megkapja a lelket, és rendkívüli adományokat is kap. Ezért nem csak a püspököknek, nem csak az egyház atyáknak, szerzeteseknek, szerzetesnőknek, papoknak, hanem mindannyiunknak egy csodálatos elhivatottsága, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, mélyítsük el ismeretünket a Szentlélek Istennel. Olvassuk a rávonatkozó proféciákat, és mindenek fölött mi magunk is kézbe vehetjük
az apostolok cselekedetét, és benne lépésről lépésre tapasztalni fogjuk Isten csodálatos műveit, amit a Szentlélek által visz végbe ebben a világban. Hogyan működik a Szentlélek az egyházban? Kérdezhetjük újra és újra. Az egyház teljességgel pünköstkor született meg. A Szentlélek eljött, hogy folyamatossá tegye a történelemben Krisztus jelenlétét és az ő művét. Az egyházat ő tartja meg és vezeti az igazságban. Az egyház, mint emberekből álló közösség, nem azonos Krisztussal, nem azonos Isten országával. Egyszerre szent az isteni jelenlét által, és az Istent a Szentlélek teszi jelen valóvá az egyházban, de egyszerre ott vannak a szabad akarattal rendelkező megkeresztelt férfiak és nők is, akik a bűntől való megsebzettségtől újra személyes bűnöket követhetnek el a szabad akarati döntéseik kisiklása által.

0: a bűn büntetését, a bűn romboló erejét összetörte Krisztus a halálával. De nem semmisült meg mindörökre a gonosz. Ezt Jézus ígérete a világ végére helyezi. Amikor teljesen megsemmisül minden rossz, megsemmisül a gonoszság fejedelme, a sátán, aki az ellenvetés, a hazugságnak az atya. Az egyház emberi voltából következik az is, hogy folytonosan, éppen ezért, mert hajlamos a szabad akarata által, amit Isten nem vett el az embertől, hogy bűnt kövessen el, ezért rászorul a folytonos megújulásra. A lélek a túllépés, a megújulásnak a lelke. A lélek teszi képessé, hogy túllépjen az emberi korlátokon, történelmi mulasztásokon, és folytonosan megújuljon Jézus Krisztusban. Maga Jézus beszél erről az apostoloknak, hogy eljön a lélek, aki velük marad, és bevezeti őket egyre jobban az igazság megismerésére. Abból hoz, és azt hozza majd a tanítványok emlékezetébe, amit Jézus mondott, amit Jézus hirdetett. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nagy megújulást hoz a Szentléleknek kinyíló egyház a II. Vatikáni zsinaton. Milyen sok lélekkel átitatott mozgalom, szerzetes közösség jön létre, amelyeket látva a legutóbbi pápák ismételten egy új pünkösdről beszéltek, és arról tettek tanúságot, hogy a Szentlélek új erővel munkálkodik az egyházban, ha megengedjük neki ezt a szabadságot, és nem akarjuk az intézményesített normákkal, fegyelmekkel akár megbékjózni a Szentlélek Istennek a működését. Úgy, ahogy tette ezt az Ószövetségben, az Isten igéjét magyarázók közössége és elöljárója, írástudók, a farizeusok, a papság, akiknek épp az lett volna a feladatuk, hogy a Szentlélekre hagyatkozva, a lélek által igazságra tanítsák az embereket. Ha befogadták volna a szívükbe a Szent Lelket, akkor megtapasztalták volna Istennek azt a mindent megújító kegyelmét, amit a Messiás világba érkezése jelentett. De ők a merev formákhoz, a törvényhez ragaszkodva, nem Isten működésének szabadságát szemlélték, hanem korlátot szabtak az Isten által föltárt törvényszerűséggel magának az Istennek. Mintha az ember akarta volna megszabni Istennek, hogy mit cselekedhet, hogyan cselekedhet, ahogy azt az írástudók és Izrael tanítói az ő szűk látókörükből értelmezték és magyarázták. Jézus ezzel a szemlélettel szemben hirdeti meg az Isten országát, azt az országot, amely benne érkezett el ebbe a világba, azt az országot, amely nem törvények szigorát, merevségét mutatják, hanem Isten élő valóságát, szeretetét, törődését, jóságát, ahogy ezt Jézus oly annyiszor megmutatta minden ember felé, különösen is a betegek felé, a kicsinyek felé, a gyarló, bűnös emberek felé, hogy Isten kész megbocsájtást adni a hozzáforduló embernek. Nem zárja el atyai szeretetét. Gondoljunk csak a tékozló fiúról szóló példabeszédre, aki visszafogadja a fiát, aki megbocsájt, aki átöleli, aki új lehetőséget ad neki az életre. Örüljünk és vigadjunk, mert az a fiam halott volt és elveszett. Ma viszont új életre kelt. Lehet ettől szebben tanítani Isten irgalmas szeretetét, megbocsájtását. Lehet ettől nagyobb reménységet nyújtani, adni az embernek, hogy megismerje az irgalmas Istent. Mi, Krisztus követők sem állíthatjuk a Szentlélek, vagy az Isten működése elég gátként, ami merev gondolkodásunkat, szentírás magyarázásunkat. Ki kell tárni a szívünket is ahhoz, hogy teljes emberségünkben, az értelmünkkel, a tudásunkkal, de a szívünkkel is meghalljuk Jézus Krisztus tanítását, és nyitottak legyünk a Szentlélek Isten befogadására és a vele való együttműködésre. Ezt szemléljük majd a következő találkozásainkban is. Szép hétvégét kívánok mindannyiatoknak, éljetek a lélek adta öröm és boldogság ajándékával. Töltsön be benneteket a Szentlélek Isten is vezessen. Szabadítson föl benneteket az Isten gyermekeinek ajándékozott szabadságára. Palatinus István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőségének megbízásából készítettem ezt a műsort. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Felolvasom Istenek ígéjét Máté evangéliuma 5. részének 5. verséből. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A felolvasott igevers az úgynevezett boldog mondásoknak a része, ami viszont a hegyi beszédnek egyik eleme. A hegyi beszéd Máté evangéliumában van teljesen a földet. A felolvasott igevers az úgynevezett boldog mondások

hogyan lehet helyesen élni, hogyan lehet Istennek kedvesen járni ebben a világi életben. És ezen a hegyi beszéden belül hangzanak el a boldog mondások is. Különböző állapotokat, cselekedeteket említ, és azt mondja, hogy akik ezeket megcselekszik, azok a boldogok. A boldogság fontos az ember számára, hiszen minden ember vágyik a boldogságra. Amikor megszületik az ember erre a világra, már a boldogság után vágyakozik. És különböző dolgokban véli megtalálni az ember a boldogságot, és mindenki keresi. Még azok is, akik rossz dolgokat tesznek. Amikor valaki bűnt követ el, azzal a reményben követi, hogy ez hát a boldogabb lesz. Még a szenvedély betegek is a boldogságot keresik, azt remélve, hogy legalább pillanatnyilag átélhetik a boldogság örömteli pillanatát. Érdekes, hogy az újszövetségi görög szó, amit boldogságnak fordítunk, a makarios, több jelentéssel is bír. Jelenti a boldogságot, örömteli pillanatot is, de jelenti azt is, hogy szerencsés állapotban van valaki, kiváltságos állapotban van. Vagyis nem csak egy pillanatnyi boldogságról van itt szó, hanem azt jelenti, hogy aki átéli ezt, aki benne van ebben, az szerencsésnek mondhatja magát. Az kiválasztottnak mondhatja magát. És a Biblia arra tanít minket, hogy az igazi boldogságot Istennél lehet megtalálni. Isten az igazi boldogság forrása. Boldog az, tanítja a Jelenések könyvében, aki olvas, meghallja és cselekszi Isten ígéjét. Tehát aki benne él Isten ígéjében, aki megtalál Istenben a boldogságot, annak még az ő feddése is boldogító, mert tudja, hogy ez is a javára szolgál. Aki nem jár Istennel, annak a feddés csak keserű lehet, fájdalmas lehet. Aki Istennel jár, annak a szolgálat is boldogító. Sőt, a ráhelyezett terhek sem nehezek, hiszen Jézus mondja, hogy az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Vagyis aki neki szolgál, az megtalálja a boldogságot. És ebben a versben, a Máté Evangélium 5. rész 5. versében azt mondja, hogy boldogok, akik szelidek. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert a világi értékrend szerint a szelídség az inkább gyengeség, gyávaság. Sokan úgy gondolják, hogy harciasságra van szüksége az embernek, hogy érvényesülhessen. Sokszor hallom, most ebben a mai világunkban csak akkor érvényesülhet az ember, ha harcias, ha könyököl, ha kiharcolja a maga igazságát. De ez nem új dolog, mindig is így volt. A szelídséget mindig is gyengeségnek tekintették, hiszen Jézust is pontosan ezért vetették meg. Magáról Jézusról olvasuk, hogy ő szelíd volt és alázatos. Viszont a zsidók egy harcias messiást vártak, aki majd leigázza, legyőzi a római megszállókat, bosszút áll minden sérelemért. Ezt várták volna Jézustól. Ehelyett ő szelíden jött, szeretetet, bűnbocsánatot, irgalmat hirdetett. És Istennek egyik alaptulajdonsága, hogy ő maga szelíd. Arról olvasunk már az Ószövetségben, Ézsajás könyvében, hogy mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjába gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Isten szelíden viszonyul az ő népéhez. Igen, Isten tud haragó Isten is lenni, tud bosszúálló Isten is lenni a bűnnel szemben, azokkal, akik ellene fordulnak, de akik hozzátartoznak az ő választottjaihoz, szelíden fordul oda. És azt várja tőlünk is, hogy mi is szelídségben járjunk, szelíden közeledjünk hozzá. Arról olvasunk az Újszövetségben, hogy szelíden fogadjuk a belénk oltott igét. Ha valaki harcias, ha valaki tele van harci vágyal, gyűlölettel, indulattal, az nem tudja befogadni Isten igét. A szelídség egy elcsendesedés Isten előtt, megnyílás Isten előtt. Megnyitom az elmémet és a szívemet, elcsendesedem előtte, jelzem, hogy én hajlandó vagyok befogadni az ő igéjét. De mit is jelent igazán szelídnek lenni? A Bibliánkban sokszor olvasunk a szelídségről, de maga a görög újszövetség különböző szavakat használ a szelídségre. És ezek a szavak többféle jelentéssel bírnak. Az egyik szó, aminek szelídség a jelentése, ez mellett még jelenti azt is, hogy alázatos, kedvesen engedelmes. Nem haragosan, nem lázadva, hanem kedvesen engedelmes. Szelíd csak az tud lenni, aki megalázkodik Isten előtt, és aki aláveti magát Isten akaratának. Engedelmeskedik Istennek. A másik görög szó, amit szelídségnek fordítunk magyarul, azt is jelenti, hogy ártatlan, elegyítetlen, nincs összekeveredve más idegen anyagokkal, illetve a melléknévi alakja azt is jelenti, hogy szilárdan fogni valamit, ragaszkodni valamihez. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a szelídségnek. Isten igéjét befogadni, és szilárdan ragaszkodni.

ragaszkodni hozzá. Csak úgy tudok szelíd maradni, ha Isten ígéhez, Isten ígéreteihez, áldásaihoz ragaszkodom. Ha nem ragaszkodom hozzá, akkor könnyen az én emberi természetem fog eluralkodni felettem. Könnyen fellázadok Isten ellen és emberek ellen. Könnyen elönti a szívemet a düh, a keserűség. De ha ott van Isten ígé, és ragaszkodom hozzá alázatosan, engedelmesen, akkor tudom, hogy nekem ígéretem van, hogy Isten engem támogatni fog. Mindig a legjobbat adja. Lehet, hogy néha én úgy gondolom, talán nehéz, nem kellemes abban a pillanatban, de tudom azt, hogy Isten ezt a javamra fordítja. Ezért szeliden fogadom ezt el. Sőt, dicsőítem őt ezért. És nem engedem, hogy a szívembe bármi idegen anyag belekeveredjék. Keserűség, a lázadás, a kételj, a hitetlenség, hanem ragaszkodom a teljes igazsághoz, Isten ígéhez. Ugyanakkor van egy harmadik görög szó, amit szelídségnek fordítunk, de ami jelent egyben egyszerűséget, őszinteséget, egyenességet is. És a szív egyenességéről van is szó. És ez mind nagyon fontos a szelídséghez. Egyszerűnek lenni, jó szívűnek, őszintének lenni. Ha valaki nem őszinte, hazudik, akár embereknek, akár Istennek, akár önmaga felé nem őszinte, az ilyen ember nem tud szelíd lenni. Mert az ilyen emberben félelem uralkodik. Hiszen ha valaki nem őszinte, azt jelenti, hogy rejtegetni valója van. Nem tud megnyílni teljesen. És ha valakiben félelem uralkodik, abban keserűség van, abban fájdalom van, abban harciasság van, állandó készenlét. Van egy mondás, jobb félni, mint megijedni. Ez is egy készenlétre utal, hogy állandóan felkészülve lenni arra, hogy megtámadhatnak. Jöhet a baj, de aki szelíd, annak nyugalma van, annak békessége van. Mert tudja azt, hogy Isten harcol érte. Isten az, aki gondoskodik róla, aki betölti az ő szükségét. Tehát szelídnek lenni azt is jelenti, hogy megtalálni a békességet, az Istentől jövő békességet. És Jézus azt mondja, hogy a szelidek öröklik a földet. Most ez nagyon jól hangzik, hogy öröklik a földet, viszont tudjuk azt, hogy a Biblia arról beszél, hogy egyszer ez a föld meg fog szűnni. Itt nem egyszerű földről van szó. Itt bizony az örök életről van szó. És Jézus azt mondja, hogy akik szelidek, azok öröklik a földet. Az új földet, amit majd Isten fog alkotni és teremteni. Azon a földön már nem lesz helye az erőszakosoknak. Nem lesz helye a gyűlölködőknek, azoknak, akik másokat leigáznak, másokat kihasználnak, eltipornak, ahol új földet és új eget teremt Isten, hogy csak a szelidek fognak lakozni. A szelidek fognak örülni Isten ajándékainak, áldásainak, ők uralkodnak vele együtt. Ez egy nagyon fontos ígéret számunkra, hogy tudhatjuk, hogy ha szelidek vagyunk, ha alázatosak, engedelmesek, akkor békességet nyerünk már itt a földön. Még a harcok közepette is békességünk lehet. Sőt, egy nagyon drága ígéretünk van, hogy mi Isten országának, az új égnek és az új földnek az örökösei vagyunk. Hát erősítsük meg a szívünket ez az ígéret által, és legyünk szelidek. Tanuljuk meg, ahogy Jézus maga mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, én szelid és alázatos vagyok. A szelídséget és az alázatot meg lehet tanulni. Kitől? Amit tanítunktól, Jézustól. Kívánom, hogy mindenki tanulja meg ezt az alázat és szelídséget, hogy Isten áldása térje mi ránk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretet és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Lukács evangéliumának 16. fejezetében, annak a 29. versében a következőképpen. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Amen.

0: Kedves hallgatók, Jézus egyik legmegrázóbb példázata áll előttünk. Egy gazdag emberről és egy szegény koldusról, Lázárról hallunk. Két ember, akik ugyanabban a városban élnek, mégis két teljesen különböző világban. Az egyik bíborba és patyolatba öltözik, nap mint nap fényűzően lakomázik. A másik a kapuja előtt fekszik betegen, éhesen, elhagyatottan. Testét fekélyek borítják, és még a kutyák is oda járnak hozzá. Első látásra úgy tűnik, hogy a gazdag ember sikeres, Lázár pedig vesztes. Az emberek valószínűleg irigyelték az egyiket, és sajnálták a másikat. Jézus azonban arra tanít, hogy Isten szemszögéből a dolgok gyakran egészen másképpen néznek ki. Érdemes megfigyelni, hogy a példázatban a gazdag embernek nincs neve, a szegénynek viszont van. Lázár neve azt jelenti, Isten segít. Az emberek talán észre sem vették őt, Isten azonban ismerte a nevét. Ez ma is vigasztaló üzenet. Lehet, hogy a világ nem figyel ránk. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor magányosnak, jelentéktelennek, vagy elfeledettnek érezzük magunkat. De Isten ismeri a nevünket, látja életünket, és számon tart bennünket. A történet fordulópontja a halál. Meghal a szegény, és meghal a gazdag is. A halál előtt hatalmas különbség volt közöttük, a halál után azonban minden földi rang és vagyon értelmét veszti. Amit a gazdag ember egész életében fontosnak tartott, abból semmit sem vihet magával. Lázárnak pedig, akinek itt a földön szinte semmije sem volt, megadatik az örök vigasztalás. Jézus nem azt tanítja, hogy minden gazdag ember elkárhozik, és minden szegény ember üdvözül. A kérdés nem a pénz mennyisége. A gazdag ember bűne nem egyszerűen az volt, hogy gazdag volt, hanem az, hogy érzéketlenné vált. Nap mint nap elment Lázár mellett. Látta a nyomorúságát, de nem tett semmit. A saját jóléte teljesen elvakította. Ez a figyelmeztetés nekünk is szól. Nem biztos, hogy gazdagok vagyunk a világ szemében, de mindig van valaki, aki nálunk nehezebb helyzetben van. A kérdés az, észrevesszük-e a szükséget szenvedőt? Észrevesszük-e a magányos embert, a beteget, a segítségre szorulót? Krisztus követőjeként nem mehetünk közömbösen embertársaink mellett. A példázat második része még mélyebb üzenetet hordoz. A gazdag ember a szenvedés helyéről azt kéri, hogy valaki menjen vissza a halottak közül, figyelmeztetni a testvéreit. Úgy gondolja, hogy egy rendkívüli csoda majd megtérésre indítja őket. Ábrahám válasza azonban meglepő, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Vagyis Isten már megadta az igéjét, már szólt az emberekhez. A kérdés nem az, hogy van-e elegendő bizonyíték, hanem az, hogy meghalljuk-e azt, amit Isten már mondott. Ezért ne keményítsük meg a szívünket, amikor Isten szól hozzánk. Halljuk meg az ő igéjét, vegyük észre embertársainkat, és bízzunk Krisztusban, aki egyedül képes átvezetni bennünket ebből a mulandó világból, az örök élet örömébe. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Veszélybe került a vízellátó rendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakulhat ki, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt, a hosszantartó asszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz szezonját éli. Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban és Portugáliában továbbra is hatalmas területek égnek, százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, a hőhullám pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában, a benzinért és a dízelért is 2 dinárral kell többet fizetni, mint eddig. A benzin literje 202 dinárba, a gázolaj pedig 226 dinárba kerül. A dízel ára egyébként ezzel rekordot döntött, soha nem került ennyibe a szerbiai kutakon. A benzin is közel jár az új rekordhoz, 2022-ben 205 dinárba került literje. Az új árak egy hétig lesznek érvényben. Sport. Ma 20 órakor a TSC labdarúgói hazai pályán fogadják a Verset csapatát. Ez lesz a topolyaiak szezonnyitó mérkőzése a szerb első ligában, amióta kiestek a szuperligából. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím megszerzése és az azonnali visszatérés az elitbe. Végül pedig az időjárás. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. A délutáni csúcshőmérséklet 36 és 38 fok között alakul árnyékban. A tűző napon azonban ennél jóval magasabb értékre kell számítani. A nap szinte zavartalanul süt majd, csapadék továbbra sem érkezik. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
6: Aki velünk ébred, az ráébred.
9: Ébredjen velem!
10: Ébredjen velem!
9: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
11: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Kezdődik a Mozaik itt a 107,1 MHz-en. A műsort egészen 12 óráig követhetik. Beléptünk az augusztusi hónapba. A mai napon köszöntök minden Boglárka, Pálma, Gusztáv, Zsófia, Alfonz és Péter nevű hallgatót névnapja alkalmából, és szokásomhoz híven pedig a születésnaposoknak is kívánok örömteli napot, jó egészséget. Nos, tartalmas műsor áll előttünk, így aki egy csésze kávé mellé már rádiónk hullámhosszára állította az állomáskeresőt, nem fog unatkozni, főleg, hogy technikus társammal igyekszünk a legjobb zeneszámokat szolgáltatni önöknek. Na de nézzük röviden a Mozaik témáit. Mibe kerül, ami belekerül, piaci körkép árakkal a magyar kanizsai piacra látogatunk majd ki. És az idei nyárhangoló fesztivál vendége volt két magyarországi krimi író, velük készült egy izgalmas beszélgetést. Továbbá nyavában tart a nyári turista szezon, hogy hová utaznak a legtöbben ilyenkor, és milyen az idei főszezon, arról Tóth Boriszt, utazási iroda tulajdonost kérdeztem. És ez még nem minden, a Bánátikum Egyesület augusztus 28-án megszervezi a Verbicai lakodalmat, ahol a résztvevők tamburazene mellett idézhetik fel a régi lagzik hangulatát, és megtekinthetik az ezt bemutató kiállítást. Szervező érkezik majd a stúdióba a téma kapcsán. Illetve hát szombaton rendhagyó módon beszéljünk róla rovatunk, 11 és 12 óra között hallható, ez most sem lesz másképp. A mai műsorban Pap Endre matematikussal készült egy tartalmas beszélgetés, aki Arany János életműdíjban részesült. Ez tehát a Mozaik, minden mellett érkezem majd lapszemlével, árfolyammal, időjárás jelentéssel, közérdekű út- és határhelyzeti információval, így hát mindenképp tartsanak velünk ebben a pár órában is, amennyiben van hozzászólásuk a műsorhoz, esetleg megjegyzésük, üzenetük, írjanak bátran még SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Nagy Viktor, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kellemes rádiózást!

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: A Mozaik első órájának második felében a megszokott rendszerint lapszemlével folytatjuk a műsort. Már a kezemben is tartom a magyar szó mai számát, melyhez a hirdető melléklet, valamint a hétvégi magyar szó melléklete is hozzá tartozik. Na de nézzük, mit látható a címoldalon. Ugyebár most mindenkit azt foglalkoztat, hogy történelmi minimumon van a Duna vízszintje, ami elég nagy problémát okoz, és hát ez is olvasható már a címoldalon, hogy kisvizek nagy melegben az előttünk álló hőhullám egyébként a víztározókra, az áramtermelésre és az egészségünkre is hatással lehet. Na de lapozzunk akkor az újságban, mi mindennel találkozhatunk még. Kitekintő rovatban, energiakrízis helyzet Magyarország, tehát hogy kedden vagy szerdán áll le a paksi atomerőmű. Erről mi is itt a rádióban már beszámoltunk, így az újság is már. Tovább lapozom, ami a gazdaságot illeti, négyes oldalon. Egyre kevesebben gazdálkodnak, minden negyedik szerbiai munkavállaló vajdaságban dolgozik az újság szerint, ahogy írják. De már lapozom is tovább, és itt vagyunk a hetedik oldalon, ahol pedig két vélemény is olvasható, Virág Árpád és Máriás Endre írása. Majd a Szabadka rovatban épül a körforgalom, aki teheti, kerülje el a Majsai híd környékét. Újvidéken fizetős parkolás az újvidéki vásár környékén is. De már lapozom is tovább, és itt vagyunk Tiszavidéken, ahol egy interjút olvashatnak, mégpedig dr. Lázár Sarnyai Nóra gyermekgyógyászati szakorvossal, hogy hogyan strandoljunk gyermekekkel. Erről beszélgettek az óvintézkedésekről pontosabban. Topolya Kishegyes, véget ért a napsütötte nyári tábor, egy hónapon át voltak gyermekfoglalkozások Zentagunarason. Itt egy szép összefoglaló. És ami pedig a művelődés oktatást illeti, hát kezd örülni a malom, Azerbajdzsántól Kolumbiáig eljut az Oromi Malom Fesztivál híre. Ez mindenképp jó hír, itt le is van írva egyébként hosszan az idei fesztiválnak a részletei, úgyhogy akit érdekel, mindenképp olvassa meg. És hát programokból nem elég, de hát a művelődés rovatban itt mi is szerepelünk valamilyen szinten, azaz pontosabban Manó, hiszen rádiódiszkó élőben Palicsról csütörtökön a Vigadó teraszáról engedi a zenét majd Kis János. Manó is egy kisebb interjút tudnak olvasni Manóval, úgyhogy ezért is már érdemes akár az újságot beszerezni. Aztán pedig sportrovat, minden, ami sport, erről tudnak részletesebben olvasni. Valamint a hétvégi mellékletbe is egy picit lapozzunk vele. Kancsár Izabella, Horgonyok az életünkben címmel írt írása látható a címoldalom. De már lapozom is tovább, a közegellenállás riportpályázat második díjasának írása is elolvasható az újságban. Nem siránkozunk, vajdasági magyar női sorsok, elvándorlás és kapaszkodók. És kupuszinai viselet, új élete, Limburger Georgina 18. országos népművészeti kiállítás délalföldi és vajdasági regionális tárlatán díjat nyert alkotásaival. Vele készült egy szép interjú, ahogy itt nálunk a rádióban is volt már róla szó, és itt az újságban is most képpel illusztrálva van egyébként a viselet és maga Georgina is. A török-kanizsai kastélyparkok történetéről is olvashatnak, és igazából még akár horoszkóppal is találkozhatnak az újságban, illetve keresztrejtvénnyel. Így hát röviden ez volt a magyar szó napilap. Így hát, akit bővebben érdekel az előbb említett témák sokassága, az mindenképp tegyen egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolja meg az újságot.

0: Szabadszolnok a rádió,
1: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó. A legendák nálunk szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
2: A lemez forog tovább.
1: A retróból sosem elég. 107,1 SMR. Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Saijona rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. A Richter skála szerint 4,7-es erősségű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Flegrei mezők térségét és a közeli Nápolyt, amelyet további 30 utórengés követett. A földrengésben 21 ember megsérült, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A földrengés helyi idő szerint pénteken 19 óra 46-kor történt. A földrengés áramkimaradásokat okozott fennakadásokat idézett elő a vasúti és a metró közlekedésben, valamint több épületben is károkat okozott, közölték az illetékes hatóságok. Augusztus 1-től olcsóbbak lesznek egyes gyógyszerek, jelentette be Alekszandár Vucic szerb elnök, hozzátéve, hogy folytatja kelet-szerbiai körútját és felkeres egy helyi gyógyszertárat is, hogy személyesen ellenőrizze, valóban csökkentek-e az érintett gyógyszerek árai. Elmondása szerint azok a gyógyszerek, amelyek eddig 1700 és 6000 dinár közötti összegbe kerültek, mostantól 600 és legfeljebb 1100 dinárba kerülnek. Összesen 16 gyógyszercsoportról van szó, tette hozzá. Vucic arról is beszélt, hogy hamarosan megérkeznek Szerbiába a legújabb innovatív daganat ellenes gyógyszerek, amelyekre az állam 100 millió eurót fordít. Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerül az államnak a gyógyszerárak csökkentése, azt válaszolta, hogy becslések szerint az éves bevételkiesés mintegy 30 millió euró. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában. A benzinért és a dízelért is 2 dinárral kell többet fizetni, mint eddig. A benzin literje 202 dinárba, a gázolaj pedig 226 dinárba kerül. A dízelára egyébként ezzel rekordot döntött, soha nem került ennyibe a szerbiai kutakon. A benzin is közel jár az új rekordhoz, 2022-ben 205 dinárba került literje. Az új árak egy hétig lesznek érvényben. Sport. Ma 20 órakor a TSC labdarúgói hazai pályán fogadják a Versec csapatát. Ez lesz a topolyaiak szezonnyitó mérkőzése a szerb első ligában, amióta kiestek a szuperligából. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím megszerzése és az azonnali visszatérés az elitbe. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. A délutáni csúcshőmérséklet 36 és 38 fok között alakul, árnyékban. A tűző napon azonban ennél jóval magasabb értékre lehet számítani. A nap szinte zavartalanul süt majd, csapadék továbbra sem érkezik. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
3: Hallgassa a múlt zenéit,
5: tájékozódjon a jelenben.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: 9 óra 13 a pontos idő, és útközben is Szabadkai Magyar Rádió. A legfrissebb információim szerint Zobnaticán és Felsőhegy után a Zenta felől érkezőket ellenőrzik a rendőrök, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően. Nos, ebben az órában hamarosan megtudhatják, milyen a kínálat a magyar kanizsai piacon, valamint két magyarországi krimi íróval is hallhatnak egy beszélgetést. De előbb még zenéljünk egy kicsit. Következik az Abba együttes.

0: Mibe kerül, ami belekerül? Eheti piaci körsétánk alkalmával a magyar kanizsai piacot nézzük meg, hogy mit vásárolhatunk és mennyiért. Fejűs Ornellát Vágó Kriszta kérdezte.
1: Ornella, mit láttál a héten a magyar kanizsai piacon? Mi mennyibe kerül és mi a kelendő?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntelek benneteket is. Természetesen a magyar kanizsai piacon minden nap meg lehet vásárolni azokat a termékeket, amelyeket az ételekbe szeretnénk belerakni, viszont a legnagyobb piac csütörtökön és szombaton van, ez nem titok, szerintem ezt már mindenki nagyon-nagyon jól tudja. Viszont bármelyik nap is megyünk, egyre nagyobb a kínálat, és úgy gondolom, hogy most talán a legszínesebb is. A legtöbb helyen őszi barackot, szilvát, dinnyét és főznivaló kukoricát tudunk vásárolni. Az őszi baracknak az ára 80 és 200 dinár között mozog, a szilvái 80 és 120 dinár között. Dinnyét tudunk venni 30-35 dinárért, ha délelőtt látogatunk ki a piacra, ha délután, akkor már egy 5-10 dinárral azért drágábban értékesítik. A főznivaló kukorica ára pedig 40, 50 és 60 dinár között mozog darabja. Alapzöldségekből sincs hiány. Azt kell, hogy mondjam, talán itt egy picit csökkentek az árak az elmúlt időszakhoz képest. Burgonya 60 dinártól már megvásárolható, a vörös hagyma ugyanezen az áron kapható. Természetesen most itt a legolcsóbb árakat mondom, ezek mind nagyságtól függnek, de ki mit szeretne vásárolni, mindenre van lehetőség. A sárgarépa kisebb csomója 80 dinár, míg a zöldségért 120 dinárt kell fizetnünk. A paradicsom 80, 90, 100, 110 dinár között mozog, viszont ha paradicsomnál tartunk, akkor itt megemlíteném, hogy már kapható a készen főtt paradicsomlé is 160 dináros áron. Paprikát is tudunk vásárolni, többféleképpen. A hétköznapi paprika ára 140 és 150 dinár között mozog, viszont darabonként is meg tudjuk ezt vásárolni. 10, 15, 20 dinárba kerül darabja, attól függ, hogy mekkorát és miért szeretnénk vásárolni. Az eller és a karalábé darabja 50 és 80 dinár között mozog. Megjelent az uborka is, hisz lassan készülünk a téli hónapokra. Ha minden nap étkezésre szeretnénk ilyen zöldséget vásárolni, akkor 100 dinárba kerül darabja, viszont hogyha savanyítani szeretnénk, akkor 120 és 200 dinár között mozog. Itt megcserélődik, minél olcsóbb, annál nagyobb az uborka, és minél kisebb, annál drágább. Viszont vannak itt nekünk alaptermékeink is, például, mint a csirkehús, melyet már 300 dinártól tudunk vásárolni. Csirkecomb is kapható a magyar kanizsai piacon, illetve a közkedvelt mellehúsa is, melynek ára 600 és 750 dinár között mozog. Kis áremelkedés történt viszont a tojás esetében, hiszen 12 és 20 dinár között tudunk tojást vásárolni, viszont van házi készítésű tésztánk 700 dinártól, mák eladó 500 dinárért, több helyen is kapható, és én úgy gondolom, hogy újdonságnak számít még, amit nem említettem, a szőlő, melynek kilogramja 500 dinár.
1: Ornella, mit láttál, mit vásárolnak leginkább a piacon?
2: Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy a legközkedveltebb ugye az őszi baracka, dinnye, a főznivaló kukorica, az ilyen könnyedebb ételek, viszont egyre jobban koncentrálnak mindazokra a termékekre is, amelyeket télire majd el tudunk tenni, akár a méhhűtőbe, vagy akár savanyítani is. Viszont a termelők elmondása szerint a polgárok vásárolnak viszont kicsiben. Nem nagyban, kicsiben 1-2 kilót vásárolnak, vesznek meg, és pár nap múlva inkább még egyszer kimennek a piacra, és arra törekednek, hogy minél frissebb és ropogosabb zöldséget, gyümölcsöt tudjanak megvenni.
1: És még a beszélgetés végére egy utolsó kérdés. Ornella, te általában mit preferálsz, piac vagy bolt?
2: Mindenféleképpen a piac, hisz támogatnunk kell a helyi termelőinket. Itt ugye tudjuk azt, hogy az éremnek két oldala van. A termelőnek mindig kevés az az ár, amiért kínálni tudja a terméket, amiért

0: megdolgozott, ugye. Vásárlói szemmel nézve pedig ugye mindig drágának számít. Mindig úgy véljük, hogy igen, magas áron tudjuk megvenni. Most ez egy olyan dolog, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg, de mindenféleképpen a helyi termelőket kell támogatnunk, hiszen egymásért vagyunk.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot és jó munkát!
0: Köszönöm szépen, szép hétvégét mindenkinek!

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: A palicsi nyárhangoló fesztivál egyik legizgalmasabb témája a krimi volt. A Szekeres László Alapítvány kereteiben működő krimi klub tagjaival beszélgetett két modern krimi író, Hász Róbert, a doroszlói származású József Attila díjas író, akit novellaíróként ismert meg az olvasó közönség, de ma már inkább regényíró. Kedvenc témái a régi korok ábrázolása, legtöbb művet történelmi regény, illetve történelmi krimi. A rendezvény másik vendége N. Nagy Zoltán, díjnyertes kortárs magyar krimi író. Történeteiben a klasszikus thrillerek izgalma találkozik a nyomozói munka valóságszagú világával. Az elemzők szerint írói világát sötét atmoszféra, lélektani mélység, múltbeli titkok, erkölcsi dilemmák és feszült történetvezetés jellemzi. A két krimi íróval, Hász Róberttel és N. Nagy Zoltánnal a palicsi rendezvényen beszélgetett Szabó Hangya Teréz.
1: A 21. században, amikor mindent el lehet írni, amikor mindent meg lehet fejteni, van szükség krimi írókra? Még mindig szeretnek borzongani az emberek? Robert?
2: Hát persze, szerintem az ember amióta megteremtődött, vagy amióta közösségbe él, azóta borzong, mert mindig van mitől félni. Minden kornak megvolt a maga félős oka, amitől borzongtak. Vagy a boszorkányoktól, vagy a vámpiroktól, vagy a gyilkosoktól, vagy a terroristáktól, valamitől mindig van, lehet borzongani.
1: És akkor Zoli, szerint?
3: Szerintem is, ugye a kriminek mindig is lesz létjogosultsága, mert a titok, az mindig is érdekelni fogja az embereket, hogyha nem egy gyilkosság, akkor a másik emberről valami titok, valami pletyka. Tehát ez a fajta rejtély, ami az emberi kíváncsiság, ami a krimit mozgatja. És ez nem fog soha elmúlni, szerintem.
1: Árulják el nekem, hogy mi az, amitől a 21. századi ember borzong, fél, retteg, amikor teli vagyunk rémfilmekkel. És a krimit meg a rémfilmet egy nagyon finom hajszál választja. Mi lehet az, ami most éppen úgy érdekli, hogy leül és elolvas egy könyvet, akár egy elektronikus eszközön, akár pedig lapozva?
2: Hát én szerintem azok olvasnak eleve krimit, akik szeretnek könyvet olvasni. Tehát akik nem szeretnek könyvet olvasni, azok krimit se fognak. És a film meg az olvasás közt épp az a különbség, hogy a könyv az intimebb. Tehát az valahogy más az, amikor az ember maga teremti meg magába a képet, a sztorit építi, alakítja ki a főhőst, vagy hogy képzele, hogy néz ki, vagy amikor elébe teszi készen. Szerintem ez a vonzó, hogy a világot mi építjük fel olvasás közben.
1: Na igen ám, persze ugyanez a kérdés vonatkozik oda is, de a mai világban már azt mondják, nem lehet újat kitalálni. Ez azt jelenti, hogy például Robert, hogy is mondjam úgy, összeszedi más krimi íróktól egy-egy jellegzetességét egy-egy gyilkosnak, és abból épít egy újat?
2: Hát én szerintem mi már mindannyian valamiből építkezünk, tehát nem mi találjuk ki a műfajt. Annyi olvasmány élményünk van, hogy a karakterek ki tudja hányféle embertípusból adódnak össze, amit olvastunk nyilván. De ez olyan, mint a genetikai végtelen kombinációs lehetőség. Szerintem amíg lesz író, amíg lesz olvasat, mindig lesz új történet.
1: Így van ez?
3: Így van, mert szerintem ugye kérdés az volt, hogy mitől félnek az olvasók, hogy mitől lehet, hogy szerintem az ismeretlentől félnek, és ez nem fog változni. A
1: mai világban van még ismeretlen. Hát mindent össze lehet olvasni már, meg megnézni, meg utána nézni, nem, meg utána olvasni.
3: Szerintem ugyanazok az ismeretlen dolgok, mint régen. Tehát például a haláltól való félelem, hogy mi van utána, és ezek azok, amik generálják az összes többi félelmünket is, akár ugye, a tudat alatt, és amíg ez meg lesz, addig ahogy Robert is mondta, vagy Robi is mondta, hogy végtelen kombinációban meg lehet ezt írni.
1: Azzal, hogy azt hiszem, hogy a krimiben is, ahogy a más műfajaiban is az olvasnivalónak, vannak divathóbortok. Van-e most per pillanat a mai világban divatos krimi? Akkor, ha van, akkor mi?
3: Én két irányzattal találkozom most, az egyik az, amikor nagyon véres, ilyen túlságosan, az ingerküszöb nagyon magasan, és akkor emiatt ugye nagyon ilyen extrém gyilkosságot akarnak leírni. A másik viszont most Magyarországon nagyon téret hódít, ez a cozy crime. Ez a fajta női vonal, amikor inkább ilyen elnagyolt nyomozással, inkább sok ilyen pletykálkodással, beszélgetéssel jutnak közelbe a gyilkoshoz, ami nem is igazából akarnak nyomozni, hanem csak mondjuk egy női társaság megfejti a rejtét, és ez most, ami trendiként jelenik meg szerintem.
1: Zoltán szerint is?
2: Hát igen, Zoli mindent elmondott, hogy összefoglalta
1: szépen. Akkor azt kérdezem, hogy mind krimíró, önnél mi a divat, vagy mi a kedvenc vonala, amit követ egy-egy regényének a megírása?
2: Hát engem a történelmi krimi vonz. Elsősorban azért, mert ugye a történelmi korszakokat szeretem a történelmi regényeket.
1: Sokkal nehezebb, mert utána kell olvasni.
2: Hát egyrészt nehezebb, az igaz, de ugye minél messzebb megyünk a történelembe, annál inkább az ember kerül előtérbe. Annak minél kevesebbet tudunk egy korról, eleve az olvasó minél kevesebbet tud, annál könnyebb az embert elébe tárni. De ugyanakkor nekünk íróknak nyilván fő kell dolgoznunk, bele kell merülünk, meg kell ismerni, de az is egy utazás, az is egy élmény. Mi is hadd szórakozzunk is.
1: És önnél mi az, ami kedvenc lehet? Mert hogy ugye a szakmájában is vág egy kicsit ez a krimírás, mert hogy akinek gyakorlati tapasztalata van, annak talán könnyebb mindezt regénybe foglalni.
3: Igen, de pont azért nem szeretem visszaolvasni ezt a könyvbe, hogy én sokkal jobban szeretem egyébként, tehát én is a történelmi krimiket. Főleg azt nem is a távoli esetek, hanem ilyen 1900-as évek közepéig játszódó. Van egy nagyon jó Cserhalmi Dániel nevű magyar író, aki az AVH regényeket ír, és ezek a kedvenceim. Ez egy olyan korszakot mutat be, amiről nagyon keveset tudtunk. És ezért nagyon szeretem őket.
1: És a történelmi kriminek mi a titka, mi fogja meg az olvasót?
3: Szerintem az, hogy nagyon keveset tudunk. Mikor eltelik egy korszak, utána akik benne élnek sem biztos, hogy úgy tudják, ahogy megtörtént, és hogy később, ahogy egyre több idő eltelik, egyre több mindenre van jobb rálátásunk, és ez izgalmas nagyon.
2: És meg akkor a történelmi kriminek van egy kettős hozadéka. Egyrészt ugye adja a rejtélyt, adja a nyomozást, a titkot, megadja a korszakot, amit megismertet az olvasóval. És az olvasó így nem csak a sztorit ismeri meg, nem csak a rejtét kapja meg, hanem kap egy olyan korszakot, amit esetleg nem ismert még.
1: Magyarul tanít is ez a krimi, amit megírt Robert.
2: Az nem baj.
1: Az nem baj. Mit vesznek észre, mit szeret az olvasó? Azt, amikor végig lehet sejteni, hogy ki lesz a gyilkos, vagy ki van ott abban a körben, aki gyilkos lett, vagy az, amikor teljes váltással egy egész ötödikről derül ki, hogy ő a tettes.
2: Hát én szerintem ez két véglet, egyik se jó, de valószínűleg...
1: Nem jó.
2: Hát úgy nem jó, hogy sejti már az első oldaltól kezdve ki a tettes, mert az úgy, hogy mondjam, elveszi az izgalmat.
1: Nem szeret a kulisszák mögé belátni az olvasó?
2: Szerintem, hát szeretne, de nem szabad neki hagyni. Nyilván ez a rejtély titka. Hát persze, izguljon meg, feszengjen, de ne tudja meg. Tehát ez alapvető dolog. De az se jó, amit ugye Zoli is mondott a beszélgetés során, hogyha a regény utolsó öt oldalán előkapunk valaki ismeretlent, hogy nehezebb tettes. Tehát azért legyen az váratlan, de az ott legyen. Tehát legyen valami kötődése. Tehát azért utólag azt mondja az olvasó, az aha élmény, aha, hogy persze. Tehát ezt kell neki szolgálni.
1: Zoltán, hogy igyekszik ezt megoldani?
3: Én most én vagyok azért, azt mondja, hogy Robi elmondott mindent igazából, mert pont ez a lényeg, hogy valahogy ott legyen az olvasó szem előtt, de az írónak sikerüljön elrejteni azt az elkövetőt, azt a fordulatot, és a végén mondja az olvasó, hogy úristen, tényleg, pedig itt volt, láthattam volna, hogyha odafigyelek, vagy jobban összeszedem magam, vagy nem tudom, hogy nem siklok el a kisebb részletek fölött.
1: Mind a ketten említették, hogy nem szeretik elolvasni újból, amit írtak. Én így értettem.
2: Amikor kész, akkor nem.
1: Amikor kész. Akkor honnan tudják azt, hogy tetszik az olvasónak, vagy nem tetszik? Vagy hogyha valamelyik rész nem tetszik, emlékeznek mindegyikre? Mert gondolom, hogy azért elég gyakran megszületik egy-egy regény is más-más fordulatokkal, más-más szereplőkkel. Honnan tudják például?
3: Hát ugye, amikor kész a szöveg, akkor én ugye van még egy szerkesztői kör, és akkor a szerkesztő azt elmondja, hogyha valamit változtatni kell, de igazából utána én nagyon, sőt valahogy ki is csúszik a fejemben ez az egész szöveg egy idő elteltével, és utána amikor visszaolvasom mondjuk egy év múlva bele, akkor úristen, ezt én írtam. Ugye? De hát ez mindig az olvasóra van bízva, mindig valami szinten lútri egyébként, hogy most mit tetszik az olvasónak, vagy mi nem. Úgyhogy mindannyian az ő kezükben vagyunk.
1: Oké, de ha egy 1000 oldalas krimit ír, nem biztos, hogy ha tetszik is meg tudják venni.
3: Hát igen, én nem vagyok híva, hogy nagyon hosszú legyen egy krimi, tehát inkább legyen mondjuk max. 300-400 oldal, de 1000 oldal az már lehet, hogy elunalmasítja az egészet, vagy túlságosan elnyújtja.
1: Itt író-olvasó találkozó volt tulajdonképpen, egy krimi klub és két krimi szerző. Robertnek mi a tapasztalata? Jó visszajelzést tud adni egy-egy ilyen szakmai csoport idézőjelben, akik mindig krimikről beszélgetnek egymás közt, és akkor itt önnek is tudtak visszajelzést adni? Jó, ez így tapasztal belőle az író?
2: Biztos. Én szerintem, ha úgy van kiegyezve egy találkozó, hogy krimi írók jönnek, és krimi olvasók, azok mindig egymásra találnak. Ott nincs probléma. A probléma inkább amúgy van, amikor csak tartunk egy író-olvasó találkozót, és akkor szóba jön a krimi. Mert akkor ott vannak emberek, akik nem nagyon szeretik, nem is olyan értik, vagy nem is tudják, hogy mit nem szeretnek. Általában ez van, hogy nincs el tisztában azzal, mit nem szeretnek, csak hát ugye azt hallották, hogy a krimi az nem olyan, mint a magas irodalom, holott ez nem igaz. Ez így szerintem jó, itt mindig egymásra találnak az olvasókkal az írók.
1: Úgy látom, hogy se Robertnek, se pedig Zoltánnak a fabulával nincs gondja. Mással van-e gondja, amikor írja a könyvet? Gondolok itt a fogalmazása. Fontos-e, hogy egy bizonyos fajta gyilkosságnál, mondjuk így idézőjelben, fabulánál rövid pattogó mondatok legyenek, sok hárompontos mondat befejezés, hogy tovább gondolja az olvasó, fontos ez ilyen külső segítség, hogy még sikeresebb legyen a kötet?
2: Hát ez biztos, a feszültség föntartásnak megvannak a maga technikái. Tehát nyilván vannak időhúzásos részek a szövegben, amikor kicsit altatni kell az olvasót, van, amikor föl kell pörgetni az agyát. Hát ezek eszközök, ezeket menet közben tanulja meg az ember.
1: Ön is használ ilyen eszközöket?
3: Hát igen, szerintem ezt mindig az adott szöveg dönti el, hogy akkor éppen a feszültséget hogyan fokozzuk. Lehet, hogy három pont, lehet, hogy egy félbehagyott mondat, vagy egy felkiáltás, de a lényeg az, hogy ezek valamilyen szinten tényleg feszültséget keltsenek az olvasóban, mert az egy krimiben szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy olyan feszültség, hogy az olvasó benne legyen az érzés, hogy még egy oldalt, még egy nem bírja letenni. Tehát, és ezek tényleg csak ilyen írói eszközök, amik egyfajta az adott szövegből, vagy az a karakterekből következnek, hogy melyikkel él az író.
1: Amikor tervezik a munkájukat, akkor azt hallottuk itt a klubtagoktól is, hogy nagyon filmszerűen ír például Zoltán. Fontos-e ez, amikor ír? Ezt szem előtt tudja, tehát vizuális típus-e, és ezzel fokozza tulajdonképpen az érdeklődési kört, és reméli-e, hogy lesz belőle film?
3: Igen. Amikor írok, akkor mindig ugye vizuálisan megjelenik előttem, hogy most ezt próbálom visszaadni. De szerintem minden író így van ezzel egyébként. Úgyhogy ezért próbálom ezt így megjeleníteni, csak nagyon sok filmet meg sorozatot néztem korábban, és akkor lehet, hogy ez teszi ezt így egy ilyen az írást is, vagy a szöveget is filmszerűvé. A másik kérdés az a válasz, hogy a Keselyű című könyvemből lesz egy filmsorozat, igen. Igen, össze lesz látható, ezt most már elmondhatom. Már le is forgatták egyébként.
1: Ó, köszönjük a jó hírt. És Robert?
2: Hát én is vizuális típus vagyok, tehát amikor egy jelenetet az ember elképzel, azt kell írni nyilván. De én szerintem rendes történetet nem is lehet másképp elmondani. Tehát igazából, ha történetet akarunk elmondani, ahhoz kell egyfajta vizuális érzéknek, mert a másképp nem megy át az olvasóba. Tehát azt kell újra konstruálni az olvasó fejében, amit mi is látunk.
1: És akkor film? Vagy sorozat?
2: Hát, én majd, nem úgy vagyok, de úgy vagyok, hogy majdnem lett sorozat, csak nem kapott a film támogatást. Lett van egy 4 részes, 6 részes sorozat a Fábia Marcelből. Nem tudom, meglátjuk, hogy alakul a dolog.
1: Remény hal meg utoljára.
2: Így van.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között várható, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyek fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC döntésének köszönhetően folytatódhat a nyersolaj feldolgozása, írja a közmédia. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Dubravka Gyildovics Handanovic szerb energiaügyi miniszter még a döntés előtt bejelentette, az amerikaiak jóváhagyják a szerbiai kőolajipari vállalat kérelmét a működés folytatására, csak a levelet várták, ami a döntést hivatalossá teszi. A MOL is megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NISZ tárgyalások folytatására, tájékoztatott az olajtársaság a budapesti értéktőzsde honlapján péntek este. Mától olcsóbbak egy-egy gyógyszerek, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök, hozzátéve, hogy folytatja kelet-szerbiai körútját és felkeres egy helyi gyógyszertárat is, hogy személyesen ellenőrizze, valóban csökkentek-e az érintett gyógyszerek árai. Elmondása szerint azok a gyógyszerek, amelyek eddig 1700 és 6000 dinár közötti összegbe kerültek, mostantól 600 és legfeljebb 1100 dinárba kerülnek. Összesen 16 gyógyszercsoportról van szó, tette hozzá. Vučić arról is beszélt, hogy hamarosan megérkeznek Szerbiába a legújabb innovatív daganatellenes gyógyszerek, amelyekre az állam 100 millió eurót fordít. Arra kérdése, hogy mennyibe kerül az államnak a gyógyszerárak csökkentése, azt válaszolta, becslések szerint az éves bevétel kiesés mintegy 30 millió euró. Földrengés volt tegnap este Nápoly térségében. A Richter skála szerinti 4,7-es erősségű rengés további 30 utórengés követett. 21 ember megsérült, közülük 2-en súlyos állapotban vannak. A földrengés helyi idő szerint pénteken 19 óra 46 perckor történt. Epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő Flegrei mezők térségében volt, mintegy 3 kilométeres mélységben, közölte az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A földrengés áramkimaradásokat, fennakadásokat idézett elő a vasúti és metró közlekedésben, valamint több épületben is károkat okozott. A lakosság megsegítése érdekében az önkormányzatok aktiválták a válságkezelő központokat és befogadó központokat alakítottak ki a Bagnoliban található egykori NATO bázison. Több magyarországi településen is lekapcsolják a díszkivilágítást. Budapesten például a parlament megvilágítását kapcsolták le még péntek este. A budai vár is díszkivilágítás nélkül maradt, hétfőig fokozatosan leállítják a vár épületeinek megvilágítását is. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát. Más magyarországi városban is energiatakarékossági intézkedéseket rendeltek el. Szeged Szegeden például a polgármesteri hivatal péntektől kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután home office-ban dolgoznak. Az esti díszkivilágításokat is folyamatosan lekapcsolják valamennyi érintett épület esetében. A legnagyobb fogyasztót, a Dómot már péntek este lekapcsolták.
2: Időjárás.
6: Szabadkán és környéke jelenleg 35 fok van, és gyenge déli szél fúj. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
0: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Pap Endre matematikust idén Arany János életműdíjjal tüntették ki a Magyar Tudományos Akadémián. Ezt az elismerést külhoni magyar tudósoknak ítélik oda életművükért, illetve kimagasló kutatói munkájukért. A matematikust Pető Attila kérdezte arról, hogy mit jelent számára ez a rangos elismerés, és hogyan tekint vissza tudományos pályafutására.
2: Mindenek előtt gratulálok ehhez az elismeréshez. Hogyan fogadta, mit jelent az ön számára ez a díj?
3: Ez nagy, nagy elismerés nekem, főleg, hogy ott voltunk a Magyar Akadémiában, mert ott elég sok Nobel-díjas van, és nagyon szép, úgy mondanám, stimmung volt, még minden. Épp a múlt évi költő kapta a Nobel-díjat, és speciális volt.
2: Kishegyesen született 1947-ben. Mikor, hogyan és miért kezdett el matematikával foglalkozni?
3: Hát Kishegyesen születtem, de úgy látom, hogy átvittek Újvidékre. Mert az apám a Magyar Szóba dolgozott, és valahogy ez is kihatott rám, mert mindig mentem hozzá, és akkor ő megkapta valami egész újságokat, amik jöttek. Nézegettem, hogy mi van, úgyhogy ezek az információk mindig bele voltam, hogy keresem mindig az információkat, és az úgy valahogy is maradt.
2: Innen jött a matematika iránti szeretet is?
3: A matematika az mindig ment. Én itt jártam a György Jánosevics iskolába, és azt mondom, hogy nagyon kihatott rám a Völcsek Miroslav tanár, mert nagyon angazsált mindannyit ebbe, speciális metódokkal voltak, úgyhogy innen indult már matematikai szerelem.
2: Az Újvidéki Egyetemen kezdte tanulmányait, és a kutatói pályája is ott indult. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
3: Hát ez elég régen volt, mert akkor nem voltak ezek a informatikai dolgok annyira. Most sajnos ezek a komputerek nagyon lassúk voltak ilyen dolgokra, de mivel én ilyen absztrakt matematikával foglalkoztam, úgynevezett funkcionális analízisbe, és elő is adtam később a komplex analízist és a differenciális egyenleteket, és itt publikáltam a Clover kiadónál két ilyen internacionális monográfiát, amely elég sok idézést kaptak. És ami nagyon jó volt, hogy jó csoportok jelentkeztek, fiatalok, akikkel én dolgozgattam, és nálam is doktoráltak, és tovább dolgoztak ezeken az ötleteken, amit indítottam, és nagyon jó mentekkel. Én dolgozgattam, és nálam is doktoráltak, és tovább

0: és egy kicsit még absztraktabb, mert átviszi mindezeket a dolgokat, és itt mindenféle tételek jelentkeztek, amelyeket nem csak absztraktak, lehetett később felhasználni. A kezdetben ötletem volt, hogy nem csak az additív mértékek, egyszerűen megmondom, additív mérték mondjuk 1 liter, 2 liter, az 3 liter. Én még fejlesztettem nem additív mértékeket, ott már más dolgok voltak, nem lehetett így összeadni egyszerűen, mint ahogy itt van, és az a klasszikus matematika alapzat mondjuk a valószínűség elméletben van. Viszont itt érdekes volt, és amit fejlesztettem, 95-ben jelent meg a monográfiám ezekről a nem additív mértékekről, és közben voltak kapcsolatban integrálok. Ami érdekes, ez ilyen absztrakt matematika volt. Utána kapcsolatban voltam az egész világban ezek az emberekkel és a tudósokkal, akik dolgoztak a mértékelméletben, úgyhogy Olaszországban, Németországban, és voltak ezek a konferenciák Olaszországban, Paolo De Lucia, akinek voltam párszor, és nagyon szép helyen rendezett konferenciákat, Ischián és Caprin, és utána, mivel tudtam mindezeket az embereket, akkor rendeztem egy monográfiát, úgynevezett Handbook of Measure Theory, két részben, 1600 oldal és 43 tudós volt benne.
1: A világ rengeteget változott azóta, amióta ön elkezdett matematikával foglalkozni egészen a napjainkig. Ön hogyan élte meg ezeket a változásokat, ezt a fejlődést?
0: Hát az a szerencsére, hogy a matematika nagyon egyszerűen adaptál ezekkel a dolgokra. Én sok kapcsolata voltam még előbb, mielőtt belementem a mesterséges intelligenciával. Doktorokkal voltam, benne voltam, mint vezető egy doktorátusban is, ahol mondjuk analízis volt a kancerről, a laboratóriumban dolgozott, a Kerenyi professzor, és vele is voltam sokszor kapcsolatban. Másrészt még sokféle használat volt, a technikai egyetemmel volt kapcsolat, ahol mondjuk felhasználtunk ilyen, hát ez már belement a kicsit a mesterséges intelligenciába, analizistuk a képeket, úgynevezett DICOM képeket, akinek volt mondjuk kancer a fejbe, akkor az le volt ezek a szkennerrel. És akkor a legnagyobb probléma az orvosoknak az volt, hogy mennyi orvosságot adjanak. Viszont a képek olyan voltak, hogy nagyon diffúzos voltak ezek a kancerek benne. Mi viszont ezekkel a metodokkal speciálisan megkaptuk, hogy milyen nagyok ezek a részek, és akkor lehetett sokkal egyszerűen kapni ezt az orvosságot, mennyi dózis kell beadni. És hogyan ment az utam tovább? Hát ezek a nem additív részek érdekesek voltak a döntéselméletben. Szóval a döntéselmélet az érdekes dolog, mivel itt nem lehetett mindent modellezni mondjuk valószínűség elmélettel, azért mert ami történetek vannak, leginkább nem lehet szétvenni őket, leginkább össze vannak kapcsolva. És a valószínűség az csinálja azt, hogy mindig modellezze szétválaszt. És ezzel nem additívakkal lehet modellezni, amikor kapcsolatok vannak közötte. És ilyen döntéselméletben kaptunk eredményt, főleg modelleztük ezt a úgynevezett Kahneman prospektíra, aki Nobel-díjat kapott erre, és tovább általánosítottuk ezeket az én diákommal, még tovább ment ez mind. És akkor mivel a mesterséges intelligencia, a bázis épp a döntés. Döntést kell kapni is. Akkor érdekes volt azért, mert mai napban, lássuk, mindenfelé van ez a mesterséges intelligencia, de nagy probléma az, hogy a neurális sokkal meg minden genetikus algoritmusokkal csinálják ezt, összekerül, bedobják minden, gép földolgozat, nagy áront idéznek ide-oda, és akkor kijön valami, de ezt meg kell magyarázni. Sokszor nem tudják, hogy mit kaptak az eredmények. Hát ez az én rész.

0: ahol felhasználtam ezeket a nem additív mértéket, elment a úgynevezett angolul explainable artificial intelligence, szóval magyarázat. Szóval megbírja magyarázni, hogy mit kapott. Fekete dobozból kijön valami, de mi rákapcsoljuk ezt a metódokat, és úgynevezett Shapley indexekkel, mindenfélevel ezt bírjuk modellezni. És ahogy láttam, ez a Elon Musk speciális intézetet rendezett erre a explainable intelligenciára, mert kapja valami eredményt a dobozból, mit csinál ebben, nem tudja, hogy mi történik. Szóval pontos, hogy bírja megmagyarázni, hogy mi történik. De nagy probléma az, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan megy. Nagy hullám jön ránk, tsunami jön ránk.
1: Ezt szerettem volna kérdezni, tehát hogy rendkívül gyorsan fejlődik.
0: Úgy van.
1: Mire kell a társadalomnak felkészülnie?
0: Nagyon kell felkészülni. Ajánlom ezt a könyvet, a Mustafa Szulejmán írta, van fordítás is, Talaszkoi Dalazi. Ott bemondta, hogy milyen problémák vannak, és éppen benne van nagyon ebben a mesterség és intelligenciában is, hogy nagyon sok dolgot kell rendezni. Mondjuk, ahogy az autók kezdetben voltak, mindenfelé vezettek, mindenféle történt. Be kellett vezetni valami, hogy szemaforok ide-oda, hogy ez rendezve legyen. Szóval itt is kell valami rendezmény, de ez kell az egész világnak megbeszélni, hogy hogyan fogja ezt, mert sajnos, ahogy lássuk, már a háborúba is felhasználják, és ez nem nagyon jó, azért mert amit betesznek a mesterséges intelligenciába, az egész dolog, ami volt, azok a háborúk is. És ha mesterséges intelligencia ezt beveszi, ez nem lesz nagyon jó eredmény. Ahogy a nukleáris energia is volt, ugye, most a kontroll alatt van, de ott is kellett valamit rendezményt csinálni, hogy ez kontroll alatt legyen. Itt is kell ezt, mert ez nagyon gyorsan fejlődik, és nehéz lesz. Egyedül ebben van kapcsolatban ez a biotechnológia, az is nagyon gyorsan megy, és össze van kapcsolva a mesterséges intelligenciával, hogy mindenféle dolgot fejlesztenek, csinálnak valami mesterséges, ne legyen már az ember, de csinálnak ebben mindenfélét. És a mesterséges intelligenciával ezt lehet összekeverni, és ki tudja, mi lesz ebben. Úgyhogy ez tényleg kontrollálni kell, de nem bírják mindent kontrollálni, mert a tudomány megy tovább, hanem vigyázni kell, hogy hova, merre megy, mind a nukleáris energiával volt kapcsolatban. De lássuk, ma is háború volt az miatt.
1: Van-e lehetőség arra, hogy kivédjük ezt? Tehát, hogy az emberiség ki tudja ezt védeni? Tehát meg tudja-e fékezni, hogy negatív következményei legyenek a mesterséges intelligencia használatának?
0: Hát muszáj, másként tényleg minden, ahogy hallottam, ma már összekapcsoltak két mesterséges intelligencia, és ők maguk között információkat mentek, és ez tényleg, ha nem lesz kontroll alatt, akkor nehéz lesz az egész. Úgy, hogy kontrollálni, hogy nekünk ez pozitív legyen, hogy kapjunk jó eredményeket, hogy jó felhasználjuk, mert ahogy is mondták, sok munka nem lesz már, azért mert mesterséges intelligencia is átvette, és arra kell irányítani, hogy mégis mi jobban érezzük, és jobb irányba legyen. Ahogy a manuális dolgokat kivettük, úgy kell ezt is a dolgokat irányítani, hogy pozitív legyen. De ez nagyon nehéz előre látni.
1: Vajdasági magyar kutatóként mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik a tudományos életben szeretnék magukat kipróbálni, illetve ott látják a jövőjüket?
0: Ha a matematikáról beszélünk, az biztos lehet felhasználni mindenfelé, főleg ez a mesterséges intelligencia, az matematika nélkül nem dolgozna, de a fiataloknak muszáj kimenni Szerbiából, és nézni Magyarországba, Osztrákba, és mind messzebbre is, mert ezek a ötletek, meg minden eredményeket föl kell venni, ugyanúgy, mint a mesterséges intelligencia veszi, hát mi is úgy veszük a tudományt.
1: Egy rendkívüli életpálya van maga mögött. Milyen célokat lát most még maga előtt?
0: Hát még mindig dolgozok a projektumokon. Egyik projektum úgynevezett Atlasz volt, az mivel most én privát egyetemen vagyok a Singidum, szoros kapcsolat van a fizikai intézettel, akiknek nagy kompjúterük van, és ez az Atlasz projektumon analízis volt a levegő szennyezés, és kaptak mindig eredményt egész világból, de azt össze kellett tenni, és össze, hogy mondom, agregálni, hogy nézzük, hogy megy, és milyen féle szennyezések vannak. Ez a másik projektum, úgynevezett Crisis, az modellezze a szennyezést a Covid alatt volt, és a Ukrajna háború. Szóval nem tudunk direktben lemenni a Ukrajna háborúra, de körüli határokon kaptuk ezeket az eredményt, és néztük, hogy mit, hogyan lehet ezt analizálni. És mi bejelentettünk most a fondnál még a múlt évben egy projektet, úgynevezett Xai Magvi, ahol ebben a magyarázat intelligenciával akarunk modellezni agresszív nézeteket. Főleg ezek a tragédiák után, ami történt Ribnikárban és Dubonában, előre látni, hogy mi, hol vannak ezek a legproblematikus részek. És akkor utána, amikor ezt bejelentettük, akkor láttam, hogy a németek is ilyen úgynevezett periszkop projektumokkal csinálják ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezek a dolgok, ahol dolgozgatunk most.
1: Tehát még mindig nem szeretne lassítani. Mire jut ideje, amikor szabad ideje van? Tehát a szabad idejét mivel szereti eltölteni?
0: Akkor leginkább előbb teniszeztem, de sajnos most már mégis vigyázni kell ezekre a dolgokra, és a sok barátom, akikkel játszottam, már nem élnek, és ahol nem, de ahol sokat megyek, az a Weekend házba, és ott mindig van valami dolog, és Duna mellett az szép mindig. És a barátaim jönnek oda, és akkor szép beszédek vannak.
1: Pap Endrének nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és további sikereket kívánok.
0: Köszönöm szépen.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.

újabb mozaikos órát zárunk a Szereper Ketti Álmod című zeneszámmal, de előtte nézzük meg, mire számíthatnak azok, akik a hétvégén útnak indulnak. A nyári főszezonban ilyenkor rendszerint megnövekszik a forgalom, különösen a szerb-magyar határátkelő helyeken. Nos, a legfrissebb információk szerint, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, nos, Királyhalom, Ásotthalomnál legalább egy órás várakozásra kell számítani, de hasonló a helyzet Kelebia Tompa között is. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőn jelenleg másfél órát kell várni, az átléptetés ugyanakkor 5 sávban zajlik a gyorsabb haladás érdekében. Viszont a Horgos-Röszke közúti határátkelőn is megnövekedett a forgalom. Akik pedig Magyarországról érkeznek Szerbiába, nos, azoknak is érdemes türelemmel készülniuk. Hát sokkal több időt kell a határon tölteni. A Horgos, azaz a Röszke-Horgos autópálya határátkelőn jelenleg körülbelül 2 órás várakozásra kell készülni, míg a közúti átkelőn, azaz a Röszke-Horgos 2 átkelő helyen legalább 1 órát vesz igénybe az átléptetés, ami Tompát és Kelebiát illeti, egy picit talán kedvezőbb a helyzet, de ott is körülbelül több mint 40 perc a várakozási idő, és hát Ásotthalom, Királyhalomnál is megnövekedett a forgalom, legalább 2 óra a várakozási idő, úgyhogy ha tehetik, indulás előtt mindenképp tájékozódjanak az aktuális határhelyzetről, és készüljenek elegendő ivóvízzel, számoljanak hosszabb utazási idővel. Kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést kívánok, és maradjanak velünk itt a 107,1-en, hiszen a következő órában kimondottan érdekes témákkal készültem, hiszen a Bánátikum Egyesület augusztus 28-án megszervezi a verbicai lakodalmat, ahol a résztvevők tamburazene mellett idézhetik fel a régi lagzik hangulatát, és megtekinthetik ezt az ott bemutatott kiállítást is. Szervező érkezik majd a stúdióba, és beszélgetünk a részletekről. Továbbá pedig majd lesznek még jó zeneszámok is, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk. Következik a P-Box.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárás érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. A mostani hőhullám idejére sem vezettek be Szerbiában olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenék a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, nyilatkozta Mário Rejánovics munkajogi szakértő az N1-nek. Véleménye szerint a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara az ajánlásokat továbbította a helyi törzskaroknak, amelyek saját területükön mérhetik fel a helyzetet, és szükség esetén további ajánlásokat vagy intézkedéseket hozhatnak. A szerb kormány és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatóság évek óta tesz közé ajánlásokat, ezek azonban nem kötelezőek. Többségük a szabadtéri munkavégzésre vonatkozik, amikor a hőmérséklet meghaladja a 36 Celsius fokot. Ilyenkor különösen 11 és 16 óra között úgy kellene megszervezni a munkát, hogy a dolgozóknak ne kelljen nehéz fizikai munkát végezniük, és ne legyenek közvetlen napsugárzásnak kitéve. A munkáltatóktól azt várják el, hogy megfelelő védőfelszerelést, elegendő ivóvizet, gyakoribb és rövidebb pihenőket, valamint napfénytől védett pihenőhelyet biztosítsanak. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC döntésének köszönhetően folytatódhat a nyersolaj feldolgozása, írja a közmédia. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Dubravka Djedovic Handanović, szerb energiaügyi miniszter még a döntés előtt bejelentette, az amerikaiak jóváhagyják a szerbiai kőolajipari vállalat kérelmét a működés folytatására, csak a levelet várták, ami a döntést hivatalossá teszi. A MOL is megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NISZ tárgyalások folytatására, tájékoztatott az olajtársaság a budapesti értéktőzsde honlapján pénteken este. Az EBE szerbiai missziója ingyenes, 3 hónapos szerb nyelvtanfolyamot indít a magyar nemzeti közösség tagjai számára. A képzés célja, hogy javítsa a résztvevők szerb nyelvtudását, és ezzel növelje esélyeiket a közszférában, elsősorban a rendőrségnél való elhelyezkedésre. A tanfolyamra azok jelentkezését várják, akik a rendészeti alapképzési központba szeretnének felvételizni. Az oktatást tapasztalt tanárok végzik 20 fős csoportnak heti 3 alkalommal. Az EBS szerint a kezdeményezés hozzájárul a nemzeti kisebbségek egyenrangú részvételéhez az állami intézmények munkájában, valamint a sokszínűbb és reprezentatív közigazgatás kialakításához. A program a szervezet kisebbségvédelmi és esélyegyenlőségi tevékenységének része.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén már 35 fok van, és gyenge délkeleti szél foly. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Reklámot hallottak.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 11 óra 13 a pontos idő. Ebben az órában a verbicai lakodalmas hagyományokról lesz szó, de előtte a nyári utazásokról számolunk be önöknek, hiszen javában tart a nyári turista szezon. A nyár sokak számára egyet jelent a pihenéssel és az utazással. A szerbiai turisták idén is elsősorban a tengerparti nyaralásokat részesítik előnyben, de egyre többen választanak más úti célokat is. Az utazási irodák szerint az idei szezon ugyan nem indult teljesen zökkenőmentesen, a kezdeti bizonytalanság után azonban ismét megélénkült az érdeklődés a különböző utazások iránt. Ebben a témában Tóth Borisszal, az utazási iroda tulajdonos egy vezetőjével beszélgettem.
2: Milyen az eddigi idei nyári turista szezon? Melyik úti célok a legkedveltebbek jelenleg?
3: Egyelőre relatív erős a turisztikai idény. Úgy láttuk, hogy január-februárban a nyaralásoknak a döntő része elkelt, majd amikor kezdődtek az iráni konfliktusok, ott egy kicsit megáll gyakorlatilag nagyon sok területen a mozgás, de a nyár közelettével, és ahogyan az állapotok is csillapodtak, újra berobbant a turizmus, és úgy látjuk, hogy valóban május közepétől töretlenül működnek a nyaralások, tehát nagyon nagy számban utaznak az emberek. Legtöbben, mint minden évben Görögországba, tehát a szerbiai turisták zöme egyébként az észak-görögországi partvidéket szokta felkeresni, ami egyben a legolcsóbb is. Azonban a bácskai, illetve egyáltalán a vajdasági magyarság körében nagyon felkapott még mindig a horvátországi nyaralás, elsősorban a makarskai régió, illetve Hvár-szigete, egyre többen pedig saját megoldással megközelítik akár Isztriát, akár pedig az Adriai tenger melléknek a többi városát. Úgy szintén Görögországon túl Egyiptom és Törökország voltak azok, amelyek iránt az év elején egy kicsit alacsonyabb volt a kereslet, ám megint csak a nyárnak a közelettével, és így a nyárnak a közepén pedig úgy látjuk, hogy az egyiptomi és a törökországi csárterek is szépen telnek, és nagyon sokan, akik azt szokták meg, tehát az arabus régiót, illetve az iszlámi államokat visszatérnek az adott országokba, és ott üdülnek. Ráadásul egy problémás régió volt Ciprus, éppen az említett konfliktusok miatt, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy váratlanul Ciprus irányába is megint csak nőtt a kereslet. De elsősorban Görögország, Horvátország, illetve Egyiptom, Törökország azok, amelyek a legközkedveltebbek a mi turistáink körében.
2: Kik utaznak legtöbben, tehát családok, fiatalok vagy idősebbek?
3: Leginkább idősebbek utaznak, akik a júniusi, illetve a szeptemberi időszakot keresik fel. A családosok természetesen nyáron tudnak utazni a főszezonban, amikor nincs iskola, tehát júliusban és augusztusban, de a kis családosok is leginkább az elő, illetve az utószezont keresik fel, tehát akkor, amikor még nem tombol a kánikula, és természetesen egy picit olcsóban tudnak utazni, hiszen júniustól fokozatosan erősödnek az árak. Most vagyunk egyébként a turisztikai idénynek a kellős közepén, augusztusnak az első két hete, majd pedig augusztus közepétől megint folyamatosan csökkenni fognak az árak szeptember végéig.
2: Tehát mondhatjuk, hogy most azért jóval drágább utazni, mint mondjuk előtte. Érdemesebb talán előre gondolkodni és lefoglalni mondjuk akár már tavasszal az utazásokat, vagy aki például most szeretne utazni, erre van lehetőség?
3: Azok, akik tudják és eldöntik, hogy az adott évben vagy a következő évben szeretnének utazni, számukra mindig azt javasoljuk, hogy már decemberben, januárban, esetleg februárban, amíg tart a Nemzetközi Turisztikai Világkiállítás, foglalják le a nyaralást. Elsősorban azért, mert nem csak, hogy nagy a választék, tehát gyakorlatilag ekkor még sok üdülőhelyből, sok szálláshely közül tudunk válogatni, hanem természetesen itt vannak az akciók is, de azok, akik pedig nem tudják előre a szabadságot, vagy nem tudják, hogy hogyan alakul a nyári időszak, majd egyszer csak azzal szembesülnek, hogy mégis tudnak utazni, szerintem nekük sem kell csüggedni, mert folyamatosan érkeznek hozzánk az irodákba a különböző last minute akciók, amelyek sokszor még olcsóbbak is, mint a first minute akciók, ezeknél azonban tudni kell azt, hogy azonnal úgymond le kell rájuk csapni. Számos iroda ezeket az akciókat megkapja, és nyilván itt sok hezitálásra nincs idő. Azt kell, hogy mondjam, hogy még most is főszezonban találunk olyan görögországi apartmanos autóbusszal összekötött 10 napos vagy 10 éjszakás nyaralásokat, amelyeket 250-60 euróért értékelnek kétágyas szobákban személyenként. Tehát gyakorlatilag a last minute-nél sokszor olyan árat látunk, ami nem igazán tér el az előszezon vagy az utószezon áránál. Ez azért van így, mert ezek az utolsó szobák, vagy 2-3 nappal indulás előtt valaki lemondta, és gyakorlatilag az irodáknak is az a célja, hogy bármi módon tudják értékesíteni. Tehát akik ezekre az akciókra csapnak le, azok mindenképpen jól tudnak járni.
2: Tehát akkor érdemes a last minute-eket is figyelni. Változtak-e az utazási szokások az előző évhez képest?
3: Folyamatosan változnak az utazási szokások. Azt látjuk, hogy az internetes technológiáknak a fejlesztésével, fejlődésével a fiatalok egyre több olyan úti célt választanak, amelyeket a korábbi generációk nem. Mindemellett természetesen egyre többen a fiatalok körében maguk is meg tudják szervezni az utazásokat, bár itt még úgy gondolom, hogy rutin kell, és hordozhat magával egy-egy rizikófaktort a magánúton való szervezés, főleg, hogyha messzebbi üdülőhelyeket választunk, és ráadásul egy kicsit a szerbiai turisták is kezdenek fölzárkózni, illetve a szerbiai utazási irodák, hogy a körutazások szempontjából, amelyek tavasszal és ősszel aktuálisak, kicsit már felzárkóztunk, és olyan jellegű desztinációkat, körutazásokat tudunk látni, megvalósítani, amelyek leginkább a közép-nyugat-európai turisták körében voltak attraktívak, tehát egy klasszikus prágai körúton túl, mondjuk egy specializált kastélytúra, vagy egy Loire-menti túra, vagy akár egy Bernina Express Svájc-Olaszországban az alpesi vonatjáratoknak a felkeresésével, tehát látjuk azt, hogy valóban talán az internet, az utazási szokások is, és azon turisták, akik már sokat utaznak, egyre többet szeretnének látni, új desztinációkat szeretnének felfedezni, és az utazási irodák pedig ezekhez a keresetekhez folyamatosan zárkóznak fel.
2: Tehát nem feltétlenül mondjuk nyári nyaralásnál tengerpartot választanak az érdeklődők, hanem akár ilyen városnézéses utazást is.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a nyári időszakban a legajánlatosabb is valóban a tengert felkeresni, illetve az olyan helyszíneket, ahol tudunk pihenni, tudunk egy kicsit relaxálni, és erre valóban a legtökéletesebb a tengerpart, a tenger mellék. Mindez mellett egyébként azt is látjuk, hogy mondjuk vannak olyan turisták, akik mielőtt leérnének a tengerre, vagy pedig jönnének visszafelé, általában a hegyvidéket felkeresik, és erre egy tökéletes helyszín Szerbia, tehát a szerbiai hegyek, ahol gyönyörű szállásokkal, új szállodákkal is tudunk, wellness szállodákkal is tudunk találkozni. Tehát egy hegyvidékkel összekapcsolt tengermenti nyaralás az, ami egyre aktuálisabb sokaknál.
2: Vannak-e már mondjuk érdeklődések a szeptemberi utazások iránt? Ugye sokan úgy gondolják, hogy szeptember már olcsóbb a tenger. Ez valóban így van?
3: Ez valóban így van, és ezért is a legnehezebb találni szeptemberben nyaralásokat. Általában azok, akik tudják, hogy szabadok lesznek szeptemberben, a szeptemberi nyaralásokat már november végén elkezdik foglalni. Ráadásul olyan tendenciák is vannak, hogy a szeptember utolsó váltása után hazaérkező turisták nagyjából 2 héttel később, már október végén tudnak találni ugyanolyan ajánlatokat, mint az adott évben, és gyakorlatilag szinte egy évre előre le szokták foglalni. Tehát természetesen last minute ajánlatok lesznek szeptemberben is, de mindig ajánlatos, hogy aki szeptemberben szeretne utazni, akkor azt a nyaralást előre, jóval előre foglalja le.
2: Így a beszélgetésünk végén mit tanácsolnál azoknak, akik még csak most tervezik a nyaralásukat? Akár így a főszezonba.
3: Itt lehet egy kettőségről is beszélni. Egyrészt természetesen tanácsos, hogy olyan üdülőhelyet választanak, ami számukra megfelelő. Másrészt azonban az is tanácsos, hogy talán ezt ne gondolják túl, így egyszerű szavakkal fogalmazva, hanem egyszerűen döntsenek arról, hogy szeretnének pihenni, és gyakorlatilag választanak egy olyan üdülőhelyet, ami számukra teljesen korrekt és megfelelő lesz, menjenek el, fogalmazva, hanem egyszerűen döntsenek arról, hogy szeretnének pihenni,

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencelúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi házhoz visszük a híreket.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
2: A régi falusi lakodalmak egészen mások voltak, mint a maiak. Nem néhány óráról szóltak, hanem akár több napon át tartottak, sőt az egész rokonság és a szomszédság összefogott, közösen állították fel a lakodalmi sátrat, készítették az ételeket, a vőfény, irányította a menetet, és a falu apraja nagyja részese volt az eseményeknek. Na ezt a hangulatot szeretnék újraéleszteni augusztus 28-án a Verbicai lakodalomban. Erről beszélgetek most Fehér Viktor néprajzkutatóval, az MTTK egyetemi oktatójával és egyben az esemény szervezőjével. Még adáson kívül megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így hát Viktor, köszöntelek a Mozaikban.
3: Köszönöm a meghívást, Anna.
2: Ma már egészen másképp zajlanak az esküvők, a lakodalmak. Viktor, Verbicán egyházaskéren milyen volt régen egy igazi lakodalom? Mire emlékeznek még a helyiek?
3: Amikor a rendezvény szervezésére sor került, mindjárt több oldalról, a faluból jöttek a visszajelzések, hogy jaj, de jó volt régen, mennyire sokan együtt voltunk akkoriban, hogy akkoriban még 200-300 fős lakodalmak is, és sátorban zajló lakodalmak voltak. Amikor a régi lakodalmakról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez az első, ami eszébe jut ma az egyházaskéri verbicai embereknek. Ez nagyjából a Tito-Jugoszlávia második feléhez kapcsolódó időszak valójában. Ha picit korábbra megyünk vissza, akkor azt már igazából a néprajzos fejti föl, vagy a jóval régebb óta idősebb interjúalanyok, beszélgető társak tudnak csak arra visszaemlékezni, hogy milyen volt a második világháború alatt, vagy a két háború között, amikor még a házakban, otthon, kipakolva az otthoni terekből a szűkebb család ünnepelt.
2: És honnan jött az ötlet, hogy egy régi lakodalmat elevenítsetek fel? Mi volt a cél, hiszen ma manapság, feltételezem, máshogy néznek ki a lakodalmak, mint régen, Verbicán is.
3: Igen, a Verbicán élő barátaimmal és a Verbicára hazajövő, többnyire külföldön élő és ilyenkor hazalátogató, augusztus utolsó hétvégén hazalátogató barátokkal, falubéliekkel sokszor fölmerül, hogy mi volt az az esemény, ami igazán összehozta a falu lakosságát és a szomszédos települések lakosait is. Azt gondolom, hogy így jött a lakodalom gondolata. Ez az, amiről előszeretettel mesélnek, ez az, amiről VHS videókazetták is egyre nagyobb számban előbukkannak most ennek az eseménynek, a szervezésnek az apropóján. És így jött valójában ez az ötlet. Az Egyesület, a Banatikum igyekezett az idén ezzel együtt egy olyan programot csinálni, ami a helyieknek is szól, ami megszólítja a helyieket. És ugyanis az volt a korábbi évek tapasztalata, hogy talán ez a legnagyobb kihívás ebben a korszakban, társadalomban, amikor már nagyon kevesen vagyunk ott egyházaskéren és a környéken, és kevésbé tudunk mindenki számára megszólító programot csinálni.
2: Azt olvastam, hogy a helyieket is arra biztattátok, vagy még most is biztatjátok, hiszen még augusztus 28-áig rengeteg idő van, hogy küldjenek régi fényképeket, videókat, történeteket. Mennyire nyitottak erre a helyiek? Érkeztek már érdekes emlékek?
3: Igen, érkeztek. A biztatás pedig onnan indult ki, hogy szeretnénk a közösségiség jegyében egy olyan programot csinálni, amit nem csak az egyesületünk tagjai találnak ki és szerveznek meg, hanem amihez hozzájárul a helyi lakosság, a környékben lakosság, vagy igazából mindenki, aki nyitott erre és szeretne kapcsolódni valamilyen formában az eseményhez. És jönnek a képanyagok, amikor például a sátorról beszélünk, akkor egyik helyi küldött egy fényképet a saját lakodalmas sátráról a 2000-es évek elejéről. Archív fotók is érkeznek messenger üzenetek formájában, egyeztetünk azok jó minőségben történő szkenneléséről. Jött igény arra, hogy a kiállítás, amely része a programnak, abban jelenjen meg az ő nagyszüleinek, a szüleinek a fotóanyaga is valamilyen formában. Tehát látszik, hogy egyre inkább közösségivé válik ez az esemény, és sokakat megszólít. És hát lehetőségünk is lesz a kiállítás létrehozására.
2: Erről is beszéljünk, hiszen akkor az esemény hogy fog kinézni, tehát mi minden fog felelevenedni ezen a rendezvényen?
3: Az esemény elsődlegesen egy kulturális esemény, egy közösségszervező program, ami igyekszik visszaidézni a múlt egy-egy vonulatát, ugyanakkor így a jelenre is reagál, a helyi viszonyokra, és kapcsolódik két támogatáshoz, amit az Egyesületünk pályázat útján szerzett meg. Az egyik a Magyar Nemzeti Tanács kiállítás támogatása, a másik pedig a Tartományi Kulturális Titkárság kulturális rendezvényre adott támogatása. Így az egyikből a már zajló online kiállítás kiállítás és a nyomtatványok költségeit fogjuk fedezni, a másikból meg magát a tambura zenét és a rendezvény megvalósításához kapcsolódó egyéb költségeket. És kérdezted, Panna, hogy hogyan néz majd ki a program. 7 órára várjuk az érdeklődőket, a vendégeket, akik augusztus 10-ig foglalhatnak asztalt, és aztán pedig miután a vőfő beköszöntötte őket, elfoglalják a helyeiket, egy rövid kiállítás megnyitóra kerül sor, majd pedig kezdetét veszi az a lakodalmi ceremónia, rendezvény, ami jellemezte a korábbi lakodalmakat.
2: Említsünk pár ilyet például.
3: Ide kapcsolódik a vendégeknek a beköszöntése, vőfélyverssel, oda vonult kísérése a vendégeknek az új pár asztalához. Az új pár meglepetés lesz a vendégeink számára, formálódik már ennek a gondolata, de még nem nyilvános. Várjuk a vendégektől a szerény nászajándék hozzájárulásaikat, amennyiben szeretnék támogatni azt, hogy ez egy hosszú távú esemény legyen, ugyanis próbáljuk elérni azt, hogy minden évben legyen egy biztos alapja annak, hogy ez megvalósítható legyen Egyházaskéren, vagy akár a szomszédos településeken. Aztán pedig az egyik szenzáció lesz például a bolond vagy csúnya mennyasszony megjelenése. Erre a szerepre már van több jelentkezőnk is, hál' Istennek, mert a korábbi lakodalmakban is ott voltak a szórakoztatók, ott voltak azok a szereplők, szerepkörök, amelyek az alapjai voltak valójában ezeknek az eseményeknek, és meghatározták magát a rendezvény. Tehát a szenzáció, a beharangozott szenzáció az a csúnya mennyasszonyok megjelenése a lakodalomban.
2: És akkor hajnalig tartó mulatozás.
3: Így van, tambura zenére. A tambura zene ugyanis meghatározta a lakodalmainkat, és szinte egész Északbán át lakodalmait. Számomra máig érdekes mód, hogy a kikinden kisebbségi magyar közösségben élők ki tudták termelni a saját zenekaraikat, és legtovább ott voltak például tambura zenekarok, és olyan és máig vannak ugye olyan lakodalmas zenekarok, amelyek kiszolgálják nem csak Vajdaságot, hanem a romániai közösséget, magyar közösséget, és még Magyarországra is ellátogatnak.
2: Az a tapasztalatom, hogy a közösségi médiában is már egy komoly kutatómunka megelőzi ezt a rendezvényt, és a közösségi médiában is már különböző videók kerülnek fel, amit az MTTK-s hallgatók tájszólásban idéznek fel, különböző történeteket, és ezzel is szerintem egy kicsit beharangozzátok az eseményt, és felkeltitek az érdeklődőknek a figyelmét. Honnan jött ez az ötlet, vagy mi volt a kezdeményezés? Milyen szövegek ezek?
3: Igen, a Reels videókat elkezdtük közzétenni még a nyár elején. A Reels videók tartalmi anyagát elsősorban egyrészt azok a VHS és a VHS előtti időszak felvételei biztosítják, amelyet szintén a helyiek és környékbeliek ajánlanak föl, emlékeztetve engem vagy más szervezőket arra, hogy ilyen is olyan fölvételek voltak ebből és ebből a lakodalomból. És a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet az, amely támogatunk a digitalizálásában ezeknek az anyagoknak, és ezeknek az anyagokból kiindul a rövid összevágott kis Reels videók fél és egy perces változatban kerülnek elő. A legkorábbi például 1976-os fölvétel. És akkor ehhez kapcsolódik az, amiről a bemutatáshoz is kapcsolódó oktatói szerep, ugyanis azt gondolom, hogy tanítani, oktatni nem csak az iskolapadban frontális módon lehet, hanem egy ilyen esemény szervezése apropóján is. Ugyanis amikor a népszokások átadásra kerültek a múltban, akkor ott is egy lakodalom szervezésnél ott voltak a gyerkőcök, a gyerekek, akik részt vettek a homok szétdúrásában, a sátor állításában és a díszítésben, és ezzel együtt átadásra került a számukra egy hagyomány. Amikor az óráimat látogató hallgatók számára is elmondtam, hogy egy ilyen eseményre kerül sor, és néhányan nyitottak voltak arra, hogy ebben részt vegyenek, akkor ugyanez a gondolat formálódott bennem, hogy ez valójában egy oktatási modell is lesz egyben. Azzal, hogy a korábbi gyűjtések, verbicai lakodalmas gyűjtések oda kerültek a hallgatók kezébe, és ebből készültek a fölvételek. Valójában a hallgatóink, az MTTK hallgatói megismerkedtek a szegedi őzőnyelvjárással, azt meg is tapasztalták, hogy hogyan kell kiejteni, mondani, és ezzel együtt egy népszokás modellel is megismerkedtek, azzal a szövegrésszel, amit elolvastak, és mindazzal, amit a lapozás és a szövegválasztás során végigkövettek. Tehát így áll össze maga a marketing, aminek ugye a másik oldala, hogy sok-sok emberhez eljut. Eljut olyanokhoz, akinek a nagymamája volt valaha a szövegben, ebben a könyvben az interjú alany 10 évvel ezelőtt, és visszahallhatja azokat a mondatokat, amiket lehet, hogy a nagymamája neki is elmondott. Tehát ilyen szempontból is izgalmas ez, azon túl, hogy lehet ez mindenki számára egy izgalmas Reels videócska, amiben nem is szokványos módon, nem is hétköznapi témákról hallanak valami újat a kedves Reels videó nézők.
2: És ez mindenképp egy nagyon jó kezdeményezés. Biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, aki lehet, hogy megnézett egy ilyen Reels videót, és ezáltal jelentkezik majd, vagy hát asztalt foglal a Verbicai lakodalomba. Vannak-e már egyébként jelentkezők?
3: Igen, nagyjából 40-nél tartunk már a jelentkezők létszámát tekintve, és egyik kedves barátommal, akivel a sátorról egyeztettünk, abban is maradtunk, hogy augusztus közepe táján fixálni fogjuk azt, hogy elég lesz egy 70 fős sátor, vagy pedig egy 200 fősre lesz majd szükség. Én titkon továbbra is bízom abban, hogy egy nagy sátorra lesz majd szükségünk, és ehhez kapcsolódik az is, hogy több jelentkezőnk van már a lakodalomépítő táborra, ami a lakodalmat megelőző kedden kezdődik, és szerdán csütörtökön át is tart. Ebben is lesz szakmaiság, és ezzel együtt például sátorállítás, ami korábban is 10-15 embert igényelt minimum ahhoz, hogy össze tudják rakni ezt a konstrukciót, és ezt a programot is, ahogyan korábban, itt is követi majd egy szórakozás és ismeretátadás is egyben. Ahogyan azt tartják most, amikor erről beszélgetünk Észak-Bánátban, magán a lakodalom hetiben sokkal több minden történt, mint magában a lakodalomban. Mi is erre számítunk, hogy a kettő kiegyenlíti egymást.
2: Persze, hiszen egy hagyományos lakodalomban azért az előkészületek elengedhetetlenek.
3: Igen, így van.
2: Így a beszélgetésünk végén, ugye augusztus 28-án lesz a Verbicai lakodalom, 10-ig lehet jelentkezni, hogy asztalt foglaljanak a kedves érdeklődők. Mit üzennél a hallgatóknak így röviden? Miért látogassák meg ezt az eseményt?
3: Azt üzenném a kedves hallgatóknak, hogy ez a lakodalom mindenkinek szól. Ez a lakodalom megidéz valamit mindannyiunk múltjából, mert hogy nem annyira verbicai ez, mint amennyire ez egy vajdasági esemény lesz. Mert ez látszik a közösségi médiában is, hogy egy óbecsei, egy temerini ugyanúgy emlékezik egy sátorra és egy sátras lakodalomra, mint mi egyházaskéren. Üzenjük azt, hogy jó hangulat lesz, és egy erős közösséggé formálódik a jelenlévők száma. Szeretettel várunk mindenkit.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fehér Viktornak, hát akkor további sikeres szervezést kívánok, és nagyon jó hangulatot.
3: Köszönjük szépen.
2: A szombati mozaik végéhez értünk, ennyi fért mai műsorunkba. Hamarosan híradó, majd a folytatásban Orosz Ildikó szerkesztésében muzsikál a mozi, a Nagyik című 2025-ös vígjáték dalait hozzá önöknek, délután pedig Manó lesz itt a stúdióban, 14 órától Slágergyár, ami a holnapot illeti Agrárvilág című rovatunk szüneten lesz, viszont kívánság műsorral Búzás Zsuzsanna várja a hallgatókat. Én mára megköszönöm meg tisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédés Zsuzsanna, a keverőpultot Nagy Viktor kezelte, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép napot, vigyázzanak magukra, találkozunk még!

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó témáiból: fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. Több magyarországi településen is lekapcsolják a díszkivilágítást. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Mondom a részleteket. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre, az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet, javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. A mostani hőhullám idejére sem vezettek be Szerbiában olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalók védenék a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, nyilatkozta Mário Rejánovic, munkajogi szakértő az N1-nek. Véleménye szerint a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara az ajánlásokat továbbította a helyi törzskaroknak, amelyek saját területükön mérhetik fel a helyzetet, és szükség esetén további ajánlásokat vagy intézkedéseket hozhatnak. A szerb kormány és a munkahelyi bizottság, az egészségvédelmi igazgatóság évek óta tesz közzé ajánlásokat, ezek azonban nem kötelezőek. Többségük a szabadtéri munkavégzésre vonatkozik, amikor a hőmérséklet meghaladja a 36 Celsius fokot. Ilyenkor, különösen 11 és 16 óra között úgy kellene megszervezni a munkát, hogy a dolgozóknak ne kelljen nehéz fizikai munkát végezniük, és ne legyenek közvetlen napsugárzásnak kitéve. A munkáltatóktól azt várják el, hogy megfelelő védőfelszerelést, elegendő ivóvizet, gyakoribb és rövidebb pihenőket, valamint napfénytől védett pihenőhelyet biztosítsanak. Veszélybe került a vízellátó rendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakulhat ki, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt. A hosszantartó aszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miközben Magyarországon is súlyos következményekkel jár az alacsony vízszint. Dudás Dániel riportja.
2: Az elmúlt több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe Szerbia. Erre figyelmeztetett Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter, miután megtekintette a kialakult helyzetet a Bezdáni szivattyú állomásnál. A Duna vízállása ott már jóval az a szint alá csökkent, amelyre a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer egyik legfontosabb szivattyú telepét eredetileg tervezték. A rendkívül alacsony vízállás nem csupán a csatorna rendszer vízellátását veszélyezteti. Hatással van az öntözésre, a mezőgazdasági termelésre, a természetes élőhelyekre, a halállományra, valamint a dunai hajózásra is. Az előrejelzések ráadásul további apadást valószínűsítenek a következő hetekben, ezért az illetékesek sürgősen megkezdték a csatornarendszer medrének mélyítését, hogy biztosítsák a szivattyúállomások működését. Igor Kolákovics, a Vajdaság Vizei Közvállalat megbízott igazgatója. Mélyítjük a csatornát, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyon mennyiségű víz jusson el a szivattyú egységekhez. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően továbbra is elegendő vizet tudunk juttatni a vízrendszerbe. A kialakult körülmények miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Zombor, Kula és Verbász területén. Ez lehetővé teszi a gyors beavatkozást, rendkívüli források biztosítását és a hatóságok összehangolt munkáját. Dragan Glamočić szerint a jelenlegi helyzet arra is rámutatott, hogy a korábbi hidrológiai adatok alapján kiépített vízgazdálkodási rendszer már nem alkalmazkodik megfelelően az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A miniszter úgy fogalmazott, a jövőben át kell tervezni a rendszert, és új beruházásokra lesz szükség, hogy az ellenállóbb legyen a hasonló aszályos időszakok idején. Sajnos az előrejelzések nem biztatóak. Az eddigi történelmi mélypontot 1990-ben mérték, amikor a vízállás mínusz 143 cm volt. Fontos azonban kiemelni, hogy ezt januárban regisztrálták egy hosszabb ideje tartó apadás következményeként. Jelenleg viszont még csak most kezdődik az az időszak, amikor a Duna vízszintje a következő 2-3 hónapban tovább csökkenhet, ezért a kilátások egyáltalán nem kedvezőek. A szárazság az energetikai szektort is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A Duna alacsony vízhozama miatt jelentősen csökkent a Vaskapu 1 és a Vaskapu 2 vízerőművek termelése. Ugyanakkor a szerbiai villanygazdaság szerint az ország villamos energiaellátása továbbra is stabil. A hőhullám miatt ugyanakkor a fogyasztás is jelentősen nőtt, ezért az illetékesek takarékos energiafelhasználásra kérik a lakosságot. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. Arra kérném a lakosságot, hogy takarékosan és felelősen használja a villamos energiát. Ne pazaroljanak, hiszen minden felhasznált energiát meg kell termelni, és el kell juttatni a fogyasztókhoz. Mindezt pedig a jelenlegi természeti adottságok is jelentősen befolyásolják. A kialakult helyzet miatt összeült a szerbiai rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara is, az ülésen pedig részt vett Gyuro Macut miniszterelnök is. A kormányfő hangsúlyozta, a vízellátó rendszer az ország jelentős részén veszélybe került, ezért elsődleges feladat az ivóvízellátás, valamint a technológiai vízellátás biztonságának megőrzése. Jelenleg nincs ok aggodalomra, az intézkedések megelőző jellegűek. Az a célunk, hogy elejét vegyük a helyzet súlyosbodásának, és időben felkészüljünk az esetleges további kihívásokra. A Duna alacsony vízállása azonban nem csak Szerbiát érinti. Magyarországon is rendkívüli intézkedésekre van szükség. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke energiatakarékosságra és önkorlátozásra kéri az ország lakosságát és a nagyfogyasztókat, mivel a Duna minden eddigi rekordot megdöntő alacsony vízállása miatt várhatóan már hétfőn teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Ez olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültek Magyarország történetében, hangsúlyozta a miniszterelnök.
0: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban.
2: A hűtővíz hiánya miatt kieső 2000 megawattos kapacitást ráadásul egy műszaki hiba is tetézi. A Dunamenti erőmű szintén leállt, így összesen 2400 megawatt hiányzik a rendszerből. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ország áramellátása az importkapacitásoknak köszönhetően biztosított, vészhelyzet nincs. Az atomerőmű leállása azonban havonta 50 milliárd forintos kiesést okoz.
1: Több magyarországi településen is lekapcsolják a díszkivilágításokat. Budapesten például a parlament díszkivilágítását kapcsolták le még pénteken este. Hell Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, kiveszik a részüket az energiatakarékosságból, és működésük során fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra. A budai vár is díszkivilágítás nélkül marad, hétfőn fokozatosan leállítják a vár épületének díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát is. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte péntek este. Vitézi Dávid azt írta, a várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését. A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamosenergia rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt. Más magyarországi városban is energiatakarékossági intézkedéseket rendeltek el. Szegeden például a polgármesteri hivatal péntektől kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután home office-ban dolgoznak, jelentette be közösségi oldalán Szeged polgármestere. Botka László szavai szerint ezzel csökkentik a hivatal épületeinek energiafelhasználását, mérsékelik az elektromos berendezések, a számítógépek és a klímák működéséből adódó áramfelhasználást. Az esti díszkivilágításokat is fokolja, folyamatosan lekapcsolják valamennyi érintett épület esetében. A legnagyobb fogyasztót, a Dómot már péntek este lekapcsolták. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Az új engedély lehetővé teszi, hogy a NISZ folytassa működését, vagyis a nyersolaj feldolgozását. Dubravka Gyildovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, jó hír a NISZ működési engedélyének augusztus 28-áig történő meghosszabbítása, mert így a vállalat elegendő mennyiségű nyersolajat szerezhet be és szállíthat az országba. Ugyanakkor rámutatott, hogy továbbra is komoly kihívást jelent a NISZ működésével kapcsolatos bizonytalanság.
3: A 30 nap jó hír, így a NISZ elegendő mennyiségű nyersolajat tud beszerezni, hogy feltöltse készleteit. Ugyanakkor nem kedvező, hogy továbbra is fennáll a NISZ körüli bizonytalanság, ami már 18 hónapja tart, és komoly gondokat okoz számunkra. Továbbra is figyelemmel kísérjük az orosz fél és a magyar MOL közötti tárgyalásokat. A szerb államfő bejelentette, hogy a NISZ ügyében egyeztetni fog az orosz elnökkel, valamint Magyarország miniszterelnökével. Célunk, hogy végleges és hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Szerbia mindent megtett érdekeinek védelme érdekében, és azért, hogy kedvezőbb helyzetet biztosítson arra az esetre, ha a magyar MOL átvenné a NISZ-t. Ez a pozíció kedvezőbb lenne annál, amelyet 2008-ban örököltünk, amikor a NISZ-t értékesítették. Mindemellett továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet. A Duna alacsony vízállása jelenleg komoly nehézségeket okoz a kőolaj és a kőolaj származékok importjában, ezért kiemelten fontos, hogy a pancsovai finomító teljes kapacitással működjön, és ki tudja elégíteni a hazai piac érdekeit.
1: Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Színese Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mondtatják, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lett mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik.
4: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
1: Földrengés volt tegnap este Nápoly térségében. A Richter skála szerinti 4,7-es erősségű rengés további 30 utórengés követett. 21 ember megsérült, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A földrengés helyi idő szerint pénteken 19 óra 46 perckor történt. Epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő Flegrei mezők térségében volt, mintegy 3 kilométeres mélységben, közölte az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A földrengés áramkimaradásokat, fennakadásokat idézett elő a vasúti és a metró közlekedésben, valamint több épületben is károkat okozott. A lakosság megsegítése érdekében aktiválták a válságkezelő központokat, és befogadó központokat alakítottak ki a Bagnoliban található egykori NATO bázison. A pontos idő 12 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése. TSC Versec összecsapás lesz ma este. Jönnek a részletek. Elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése Szabadkán. A munkálatok idejére útlezárás lépett érvénybe, habár a közlekedés jelzőlámpák irányításával részlegesen továbbra is lehetséges. Balog Sára riportja.
3: Lezárt utak, zajos munkagépek. Ez a látvány fogadta stábunkat pénteken kora reggel a Majsai hídnál. Az útszakaszon útlezárásra és forgalom átirányításra kell számítani. Mondjuk is, hogy hogyan lehet átjutni a híd egyik oldaláról a másikra. A Jován Mikity és a Majsai út kereszteződése le van zárva, tehát a Majsai útról nem lehet a Jován Mikityre lefordulni, és ez fordítva is igaz. Ami pedig ezt a közlekedést illeti, a forgalmat jelzőlámpák irányítják, ezzel szabályozzák itt a forgalmat. A jelzőlámpák a Majsai hídon, illetve a Majsai út és a Bér Imre utca sarkán vannak elhelyezve. Még azt is mutatja a számláló, hogy mennyit kell várakozni, mire zöldre vált a lámpa, valamint, hogy mennyi időnk van áttérni a túloldalra. Ha valakinek sürgős dolga akad, érdemes elkerülnie ezt az útszakaszt. A körforgalom kiépítése már több évtizede szerepel Szabadka város rendezési terveiben. A csomópont az évek során egyre problémásabbá vált, mivel a forgalom jelentősen megnőtt, a Majsai hídról érkező és több irányból becsatlakozó utak miatt pedig a terep nehezen belátható. A körforgalom célja éppen ennek a veszélyes helyzetnek a rendezése. Az eredeti elképzelés szerint a körforgalom egy időben épült volna meg a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításával és a Majsai híd újjáépítésével, de végül a beruházás akkor nem valósult meg. Ez év júniusában a városvezetés bejelentette, hogy sikerült rendezni a szükséges jogi és műszaki feltételeket, így elkezdődhet a körforgalom kiépítése. Mint ismeretes, egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül köztársasági költségvetési forrásokból. A projektben a gyalogos és kerékpáros átkelők is szerepelnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. A munkálatok miatt a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala is megváltozott. Az erről szóló tájékoztatást a pannonrtv.com oldalon is megtalálják.
1: Sport. Ma 20 órakor fogadják hazai pályán a TSC labdarúgói a Versec csapatát. Ez lesz a topolyaiak szezonnyitó mérkőzése és egyben első találkozója a szerb első ligában, amióta kiestek a szerb labdarúgó szuperligából. A TSC sikeres felkészülést tudhat maga mögött, a csapat magabiztosan várja az első kihívást, bár a vezetőség hangsúlyozza, hogy nehéz és küzdelmes idényre számítanak. A klub egyértelmű célja nem más, mint az azonnali visszatérés a Szuperligába. Nenad Miliás, a TSC vezetőedzője.
5: Természetesen a cél az, hogy minél előbb visszatérjünk a Szuperligába. Ez az egyik oka annak is, hogy itt vagyok. Szeretem a nyomást, szeretném megpróbálni megnyerni a címet, hogy első legyek. Ami magát a bajnokságot illeti, nagyon jó és izgalmas sorozatra számítok. Több olyan csapat is kiesett az előző szezonban a Szuperligából, amelyeknek ugyanez a céljuk, de mellettük vannak olyan együttesek is, amelyek eddig is ott voltak a mezőnyben, és szintén fel akarnak jutni a Szuperligába.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc. Híradót hallottak.
6: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fokot mérnek, és gyenge délkeleti szél fúj. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 Celsius fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
8: Hallgasson bennünket.
9: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
10: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Eszemel!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi zenék otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
2: To let you know, I can really shake 'em down.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársaság elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Témszka faluban járt ma, ahol elmondta, hogy Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti hegyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerekek, közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, mint amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e már a csökkentett gyógyszerárakat, és közlése szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. 11,5 millió dinár különített el a tartományi kormány a nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg. Felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is. Emellett egy atlétikapályát is létrehoztak a létesítményben. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a szerbiai és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az EBE szerbiai missziója ingyenes 3 hónapos szerb nyelvtanfolyamot indít a magyar nemzeti közösség számára. A képzés célja, hogy javítsa a résztvevők szerb nyelvtudását, és ezzel növelje esélyeiket a közszférában, elsősorban a rendőrségnél való elhelyezkedésre. A tanfolyamra azok jelentkezését várják, akik a rendészeti alapképzési központba szeretnének felvételizni. Az oktatást tapasztalt tanárok végzik 20 fős csoportnak heti 3 alkalommal. Az EBE szerint a kezdeményezés hozzájárul a nemzeti kisebbségek egyenrangú részvételéhez az állami intézmények munkájában, valamint a sokszínűbb és reprezentatív közigazgatás kialakításához. A program a szervezet kisebbségvédelmi és esélyegyenlőségi tevékenységének része. Hőség és torlódások nehezítik a közlekedést Horvátországban. Az ország nagy részén vörös riasztás van érvényben, az Adria felé vezető utakon pedig hosszú kocsisorok alakultak ki a délelőtt folyamán. Az éjszaka adriai Szényben éjszaka sem csökkent 30 Celsius fok alá a hőmérséklet. A közeli Rijekai repülőtéren pénteken 39,7 fokot mértek. A Horvát Autóklub 10 óra jelentése szerint a Zágráb-Bölnyokati határában fekvő Lucskói fizetőkapunál mintegy 6 kilométeres volt a torlódás.
0: Sport.
4: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Vasárnap is marad a napos forró időjárás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok közötti alakulnak a minimumok, a délutáni órákban pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A régió és a világ.
6: A régió és a világ.
5: Legfrissebb információi.
7: A főhős ellovagol a messzeségbe.
8: A repülő csészehaj leszáll.
7: Valaki fegyvert ránt.
8: Más pedig szerelmesen ölel.
7: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
8: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
7: Muzsikál a mozi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: Filmzenei műsorunkban a Nagy X című 2025-ös amerikai vígjáték dalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Nagyik című amerikai vígjáték, amely drámai felütést is tartalmaz, 2025-ben vált elérhetővé az egyik streaming oldalon. Annyira kedves kis filmnek találtam, és annyi régi olasz dalt, fülbemászó slágert csempésztek be a filmbe, hogy nem hagyhattam ki a muzsikál a moziból.

0: Szeretett édesanyja elvesztése után egy férfi mindent kockára tesz, hogy egy olyan olasz éttermet nyisson az emlékére, ahol a séfek valójában nonnák, vagyis nagymamák.
1: Perché quando si parla dell'Italia si sentono suonare i mandolini, la pizza, gli spaghetti al pomodoro.

Joe Scarabella rájön, hogy egyedülálló férfiként egy olyan munkahelyen vesztegeti az idejét, amelytől ideje lenne megszabadulni. Második esélyre vágyik, ezért éttermet nyit, és felfogad egy csapat nagymamát szakácsnak. Annak idején édesanyja igazi olasz ételeket főzött, amelyek mindennél jobbak voltak. Innen jött az ötlet, hogy a nagyik főztje nyerő lehet.

0: Mamma Mia. Ollie, you wrote a spicy tune, I want to tell you.
1: Mindegy, milyen idős vagy, egy anyát elveszíteni szörnyű.
2: Kösz szépen, amiért küldött vigasztalású gyümölcskosarat, a mandarint imádtam.
3: Én a macskámat veszítettem el, szóval együtt érzek önnel.
2: Hát, részvétem a cicája miatt.
3: Vége a szünetnek!
2: Éppen anya meg a nagyi receptjeit böngésztem, amikor rájöttem, hogy az étel szeretet. Úgyhogy nyitok egy olasz éttermet.
4: Te megolyóztál? És ki fog neked főzni?
2: Hát nagyik, húsvér olasz nonnák.
5: Az én hazám Bologna.
6: De én köpök Bolognára.
5: Én meg Sziciliára köpök, oké?
2: Főzzenek úgy, mint a családjuknak. Azt akarom, hogy mindenki megízlelje a főztjüket.
6: Az én specialitásom a kapodzelle.
5: Teremtő mérgalmaz.
7: Ó, hát az olyan büdös, mert megijedtem, hogy én vagyok az.
2: Sikerülnie kell. Ez nem csak egy vendéglő, ez annál több. Főleg azoknak, akiknek már nincs családja. Talán jobb, ha levonjuk a tanulságot, a konyhai balhé az tabu.
6: Ó, de hát ő kezdte.
2: Esküszöm, ki csinálnak.
6: Nem hátrálunk meg.
8: A bottle of white.
6: Erős, ízig-vérig olasz nők vagyunk.

0: csak is azt fogod megbánni, amit nem éltél meg igazán.
1: Nem arra kérlek, hogy értented meg, hanem hogy magadért és anyáért.
2: Képes vagy a hitemmel manipulálni?
1: A legjobbtól tanultam.
2: Marhone! A bottle of red, a bottle of white.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A Nagy X című filmet több helyen úgy jellemzik, hogy ettől a vígjátéktól biztosan megjön az étvágyad és az életkedved. Máshol azt írják, ez egy szeretetteljes, megható gasztrofilm. Megint máshol, a Nagy X emésztés könnyítő feel good movie. Közben pedig az édesanyák meghatározó szerepe, a származás felvállalása, a merész álmok megvalósítása is felmerül témaként, sok-sok olasz dal mellett.

A nagyik című 2025-ös dráma vígjátékban Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lauren Bracco és még néhány nagy is szerepel. A film rendezője Stephen Sboski, aki 2017-ben például az Igazi csoda című családi filmet készítette Julia Roberts-el és Owen Wilsonnal a főszerepben.

A nagy X-sztoria valódi. Tényleg létezik Joe Scaravella, akinek az élete alapján készült a film. Ő valóban a Staten Island-i Enotica Maria étterem tulajdonosa, ahol nagymamák a séfek.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A nagy szívhez szóló történet nosztalgikus húrokat penget, és ezt az emberek többsége szívesen nézi. Mindenkinek van édesanyja és nagyanyja, akik általában meghatározóak a gyerekek, az unokák életében. Romantikát is csempésztek bele, és nem mellékes a gasztroszál sem. Mindezekkel és a jó kis dalokkal együtt az ember bőre alá mászik.

A Nagyik című 2025-ös dráma vígjáték dalait hallhatták. Jön még egy-kettő a folytatásban, de én búcsúzom. A muzsikál a mozit hallották Orosz Ildikóval.

0: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
1: A vászon ismét életre kel.
0: Ami volt, újra megtörténik.
1: Muzsikál a mozi.
0: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatás minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mutatják, hogy Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lesz mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, véralvadási problémákra, szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik. 11,5 millió dinárt különített el a tartományi kormánya nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg, felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is. Emellett egy atlétika pályát is létrehoztak. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a szerbiai és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az augusztus elejé turnusváltás miatt megnőtt a forgalom Szerbia útjain és határátkelőin. A legnagyobb torlódások a Magyarország, Észak-Macedónia, Bulgária és Horvátország felé vezető útvonalakon alakultak ki. A Szerbiai Automotoros Szövetség adatai szerint Preševónál a Szerbiából kilépőknek akár 4 órát is várniuk kellett. Fontos információ, hogy a szerb-magyar határszakaszon a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos-Röszke közúti átkelők május 1-e óta 24 órás nyitvatartással üzemelnek. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a helyzet napközben gyorsan változhat. A járművezetőket arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és a határátkelők terheltségéről. A rendkívüli hőség növeli a balesetek kockázatát, a magas hőmérséklet fáradtságot, figyelmetlenséget és lassabb reakciót okozhat, ezért csak kipihenten ajánlott útnak indulni.
2: Sport.
3: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célt győzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte.
2: Időjárás.
3: Az előrejelzések szerint holnap is marad a napos, forró időjárás. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mindig önökkel. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
5: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombaton és szombatonként ezen a hullámoszon a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en ez a műsor hallható, a Slágergyár. Egészen este 8 óráig helyi idő szerint együtt lehetünk ezen a hullámoszon, és ez egy olyan műsor, ami az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, onnan is lehet jelentkezni, mert a 066 36 36 33-as elérhetőség azért van kitalálva, SMS-ben, illetve Viberen keresztül vagyok elérhető, csak is kizárólag írásban írjátok meg, hogy mit szeretnétek meghallgatni, beleszólni szeretnétek-e a mai műsorba. Tulajdonképpen ez is egy retro hangvételű műsor, az okka felvételek élveznek nagy előnyt, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de természetesen minden változik, a Slágergyár is, rádiodiszkó is, minden műsor, hogyha nincs semmi sem kőbe vésve, mert százszónak is egy a vége, azért vagyunk itt a stúdióban, hogy nektek kedves hallgatók, a kedvetekben járjuk, szebbé tegyük a szombat délutánjutokat, kora estéteket, és ha velünk tartatok, akkor akár meg is dicsérhetitek néha-néha a műsort, az jól esik olvasgatni. Jó magam, Kis János Manna vagyok, a technikai munkatárs, Sóti Tamás a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Az első felvétel már is korongon van, és ne felejtjétek el, közeledik a csütörtök augusztus 6-a. Augusztus 6-án a rádiodiszkó este 8 és 10 órakor élőben jelentkezik Palicsról, a néhai Amfora Lemez Klub bejárata előtt leszünk felállítva a teraszon. Bízom benne, hogy akkor nem csak hallgatók, hanem látogatók is lesznek, mert ha lesznek, akkor lesz folytatás, ha nem lesznek, hát akkor levonjuk a következtetést, és nem folytatjuk tovább az ilyen jellegű közeledést a hallgatók felé. Az első felvételt már mondta, kiválasztottam a dal, hát olyan időről szól, mint az a mai, a napfényről, a Little Sunshine Song, egy dal a napsugáról. Hölgyeim és uraim, elindult a Slágergyár.

A következő zeneszámot egy Kornélia nevű hallgatón kérésére fogom lepörgetni, aki Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak, és azért kérje ezt a felvételt, amit Pályer András ad elő, mert szerinte a szem a lélek tükre, és ezért kérje azt a dalt, melynek a címe A szemed.

A következő zeneszámot az Omega kedvelő Sóti Jenő kedvé fogom lepörgetni, aki üdvözli a Slágergyár hallgatóit, és az Isten tudja című zeneszámot szeretné meghallgatni a mai Slágergyárban.

Pedum felvétele következik Peter Antal kérésére, aki Szabadkáról jelentkezett. Szebb, hűvösebb délután kíván mindenkit. Hát, kedves Antal, ilyenkor a nyár közepén hűvös napot kívánni, hát az nem éppen reális. Nyáron meleg van, télen hideg van, és ha ez így van, akkor minden a rendes kerékvágásban megy tovább, mert akkor az átmenet az ősz meg az tavasz, akkor egészen normális időnek számít. Na, félre a viccelődéssel, tehát Peter Antal kérésére következik Pedum felvétele, ennek a dalnak van egy címe, jó hosszú címe, When the Swallows Come Back to Capistrano, annak idején csak Capistrano név alatt két étek tőlem ezt a zeneszámot. Arról szól a dal, hogy amikor a fecskék visszatértek Capistrano, vagy hol van, azt nem tudom, de a fecskék azok jól tudták.

István és Géza kis első jelenkezett. Eléggé szép szokás szerint jóval a műsorkezdet előtt útnak indították SMS üzenetükkel a 0-66-36-36-33 elérhetőségre. Itt van nálunk a hallgatóknak, a műsorvezetőnek és a technikai munkatársnak nagyon jó, kellemes szombat délután kívánok. Wow, Tamás, te meg én vagyunk ebben a kombinációban benne. Amit szeretnének meghallgatni István és Géza, így hangzik: napfényes álom Kovács Kati előadásában.

Régen, amikor kisebb volt, világtitokzatos, megfejthetetlen volt számomra. Nagyon szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, két tenger. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindegy csak emlék.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
8: Reklámot hallottak.
9: Ajánló következik.
10: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Ajánlót hallottak.

Wow, Sziszi kérésre megy ez a felvétel, ahogy írott, kedves Sziszi, drága vannak ki, és kedves rádió munkatársa, kedves Orsi és Manyu, minden nehéz, nehezebb napok után jönnek a jobb napok, barátság a nehéz napokon át is ott áll mellettetek, Orsi, ez a dal szóljon be neked, mert szereted, én viszont ott vagyok melletted, ezt írja Sziszi, és a dal már el is indult, ez a véletlen séta.

Gegend munter, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

Egy aktuális téma következik Slavica kérésére, üdvözli a Slágergyár hallgatóit, és Bobby Solo változatában szeretné meghallgatni a Summertime nyáridő című zeneszámot.

A következő zeneszámot egy virágnevű hallgatón kedvé fogom lepörgetni, aki üdvözli a Slágegyer hallgatóit, és egy olyan dalt, zeneszámot szeretne meghallgatni, mert ő szerinte ez egy olyan dal, amelytől megdobban a szív és nem felejt. Ez a dal az Egyetlen szó.

Patrik a Szabadkára jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és a fiának is, aki Ausztriában az internetek hála követi ezt a mai műsort, üzenni a következő zeneszámmal, dallal, hogy nem sokára találkoznak, és ez itt választotta ezt a dalt, még a címe az Otthon zöld füvén.

És ekkor hirtelen felébredt. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom. A szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvön.

Műsorodőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, méghozzá egy szabadkai zenészőnek, a zeneszerzőnek a szerzeménye, nem is annyira az ő szerzeménye, inkább az ő változatában következik egy ismert téma. Kis Ivánról van szó, a dal címe, ahogy ő átnevezte, Légy kemény, nincs remény. Hogy miről is van szó, majd rájöttök a dalból, melyik is az eredetie.

Kigami, nincs remény. Kicsavarnak mind egy citromot, és ha kérdezik, na mi van, tehát nem.

0: várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
1: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
2: Reklám következik.
3: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
0: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között várható, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárás érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerültség jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Temska faluban járt ma, ahol elmondta, Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti egyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerekeink, közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e a már csökkentett gyógyszerárakat, és közlésre szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. 11,5 millió dinár különített el a tartományi kormány a nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg. Felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is, emellett egy atlétika pályát is létrehoztak. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a szerbiai és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az augusztus elejé turnusváltás miatt megnőtt a forgalom Szerbia útjain és határátkelőin. A legnagyobb torlódások a Magyarország, Észak-Macedónia, Bulgária és Horvátország felé vezető útvonalakon alakultak ki. A Szerbiai Automotoros Szövetség adatai szerint Preševónál a Szerbiából kilépőknek akár 4 órát is várniuk kellett. Fontos információ, hogy a szerb-magyar határszakaszon a Királyhalom-Ásotthalom és a Horgos-Röszke közúti átkelők május 1-e óta 24 órás nyitvatartással üzemelnek. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a helyzet napközben gyorsan változhat. A járművezetőket arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és a határátkelők terheltségéről. A rendkívüli hőség növeli a balesetek kockázatát, a magas hőmérséklet fáradtságot, figyelmetlenséget és lassabb reakciót okozhat, ezért csak kipihenten ajánlott útnak indulni, menet közben pedig rendszeres pihenőket kell tartani. Fontos, hogy elegendő ivóvíz legyen az autóban, és gyermeket, idős embert vagy állatot rövid időre se hagyjanak a parkoló járműben.
5: Sport.
8: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké. A bronzot a horvát kettős nyert.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környéke jelenleg 36 fok van, és gyenge déli szél fúj. A meteorológusok szerint holnap is marad a napos, forró időjárás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok között alakulnak majd a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok között a közötti csúcsértékek várhatók.
0: Aktuális.
2: Érdekes.
7: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.

Majd műsorvezetőnk második órában léptünk, Babi jelentkezett, azt érkezett, hogy Babi a hőséget legjobb csillapítani valami tópart mellett, amelyikben még van víz. A zeneszámot Babi választotta, és így hangzik, nyugidoki!

A következő zeneszáma egy Katinevi hallgatónk zenekérését teljesít, aki üdvözletét küldi a slágegye hallgatóinak és a stúdióban dolgozóknak. Aaron Neville felvételét szereti meghallgatni, mert arról szól, hogy tell it like it is, mondd ki úgy, ahogy van.

nem is éltem, amikor Pesten akadt egy híres dal. Mit minden este együtt daloltak,

A József Horgosa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és tulajdonképpen kedves József, azt, amit írsz a műsorról, azt attól, hogy lebegek itt a stúdióban, mert azt írod, kedves József, hogy ez a műsor egy olyan műsor, ami tulajdonképpen léleggyógyító hatása van neki, és jó, hogy létezik ez. Hát köszönöm szépen, na de ettől függetlenül is teljesítettem volna a zenei kérésedet, hiszen az ABBA együttes felvétel, amit szeretné meghallgatni, ide tartozik, itt a helye neki, The Winner Takes It All.

Ibolya, a napfényes Montenegróba jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és egy bézenfelvételt szeretne meghallgatni, melynek a címe: Nyári éjszaka veled, Summer Night with You.

Raus István az állandó hallgató közé tartozik, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és párjának, Irmának a mai műsoron keresztül szeretek kedveskedni, azzal a felvétellel, melynek a címe, témája, lényege, csókolj meg, és ott a zárójeles hozzászólás, de sokszor

0: Szabó Laci, Palicsa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek ezen a szép napos, kellemes, verőfényes délutánon. Azt írott keres Laci, hát valóban igazán jól befűtöttek, úgyhogy az én forró tekintetem most egy kicsikét háttérbe szorult a hölgyek körében. Két felvételt is felsoroltál, hogy esetleg válaszok belőlük, Kenny Rogers-tól a Gambler, meg a Gyerek kicsi című felvételt is szeretnéd meghallgatni, és az igazság, kedves hallgatók, most el kell árulnom, hogy aki szeretne mondjuk élő harcsát bográcsosba, azt Laci, hogy nyugodtan fordulhat, mert általában van neki még eladó is, és ha szeretne néhány nap ilyen gyönyörű szép aranyhalat, ami olyan szép színekben tündökölnek, hogy a prágyos felvonulók irigykedve néznek rá, azt is lehet nála kapni, mind a kettővel éltek, és ki tudja, jövőben is lehet, hogy lesz rá szükségem, úgyhogy úgy gondoltam, nem kísértem a sorsot. Kedves Laci, mind a kettőt leengedem, ami biztos, az biztos.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Az Aho együttes felvétele következik, ezzel a dallal szeretik kedveskedni a Slágergyár mai hallgatóinak. A dal, hát ilyen sok jó mondani valója van neki, ami elmúlt, nem jön vissza már. Azért hozzátenném a saját gondolatomat is, hogy ami megvolt, azt már senki nem veheti el tőletek.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Nos, akkor kedves hallgatók, nézzük, mi lesz hallható itt a híradóig. Először is Márkus Noéminek fogunk kedveskedni majd műsoron keresztül, aki Topolyán hallgatja a műsort. Anyukája Topolyára kislányának, Márkus Noéminek küldi azt a Szandi felvételt, melynek a címe Szerelmes szívek. Majd egy idézetet is kaptam, szöszű aláírásra így hangzik: van egy személy az életemben, akivel soha nem leszünk együtt, de ő az első gondolat reggel és az utolsó lefekvés előtt, és Delhusak John felvételét szeretné meghallgatni ebből az alkalomból, melynek a címe Egyszer rájössz, majd egy felvétel következik, amivel én szeretnék kedveskedni a slágergyár hallgatóinak. Egy Led Zeppelin felvétel, annak én gyakran engedtem a lassúk között. Led Zeppelinék harmadik nagy lemezén található, ez a Betétdal, egy lassú felvétel, Since I've Been Loving You, amióta megismertelek, megszerettelek, és a lényeg ezen van, amióta megkedveltelek.

Lord, let me tell you.

tears, it felt like rain.

0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó témáiból. Olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet majd. Már a hétvégén teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Torontál vásárhelyen járt a Csongor és Tünde. Aranyérmes lett Macskovics Martin és Nikolaj Primenov. Következnek a részletek. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta Szerbiai RTV műsorában Sinisa Málé. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mutatják, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, azt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lett mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, vérolvadási problémákra és a szívelégtelenségre szerelt gyógyszereket érintik.
4: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
3: Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Temska faluban járt ma, ahol elmondta, Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti egyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerekeink, közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e már a csökkentett gyógyszerárakat, és közlése szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az előzőleg jóvá hagyott licenc határideje pénteken járt le. Az új engedély lehetővé teszi, hogy a NISZ folytassa működését, vagyis a nyersolaj feldolgozását. Dubravka Djedović Handanović bányászat és energetikai miniszter kijelentette, jó hír a NISZ működési engedélyének augusztus 28-áig történő meghosszabbítása, mert így a vállalat elegendő mennyiségű nyersolajat szerezhet be és szállíthat az országba. Ugyanakkor rámutatott, hogy továbbra is komoly kihívást jelent a NISZ működésével kapcsolatos bizonytalanság.
5: A 30 nap jó hír, így a NISZ elegendő mennyiségű nyersolajat tud beszerezni, hogy feltöltse készleteit. Ugyanakkor nem kedvező, hogy továbbra is fennáll a NISZ körüli bizonytalanság, ami már 18 hónapja tart, és komoly gondokat okoz számunkra. Továbbra is figyelemmel kísérjük az orosz fél és a magyar MOL közötti tárgyalásokat. A szerb államfő bejelentette, hogy a NISZ ügyében egyeztetni fog az orosz elnökkel, valamint Magyarország miniszterelnökével. Célunk, hogy végleges és hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Szerbia mindent megtett érdekeinek védelme érdekében, és azért, hogy kedvezőbb helyzetet biztosítson arra az esetre, ha a magyar MOL átvenné a NIST. Ez a pozíció kedvezőbb lenne annál, amelyet 2008-ban örököltünk, amikor a NIST értékesítették. Mindemellett továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet. A Duna alacsony vízállása jelenleg komoly nehézségeket okoz a kőolaj és a kőolaj származékok importjában, ezért kiemelten fontos, hogy a pancsovai finomító teljes kapacitással működjön, és ki tudja elégíteni a hazai piac érdekeit.
3: Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig akár 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolta a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Már a hétvégén teljesen leállhat a paksi atomerőmű, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt ugyanis az esti és hajnali órákban újabb leállást hajtottak végre az erőműben, mondta magyar kormányfő, aki rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordult a nemzethez. Új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és folyamatosan ellenőrzik a vállalások teljesülését. Ha valaki nem tartja be a vállalást, az szankciókra számíthat. Dóra Alen összeállítása.
0: Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Kormányzati Védelmi Munkacsoport rendkívül ülésén áttekintettek minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást, az import lehetőségeket, a rendszer várható napi csúcsterhelését, a vállalt önkéntes fogyasztás csökkentéseket, a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is. Közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll.
2: Minden hadrafogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal. A Dunamenti erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet ez az erőmű. A Mavir óráról órára hangolja össze a hazai termelést és az importot. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.
0: A magyar miniszterelnök elmondta, felkérték a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást.
2: Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a fenntartott sportpályákon és stadionokban is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít.
0: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az interneten terjedő álhírekkel szemben Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, és a következő napokban további apadásra kell felkészülni.
3: Nagy volt az érdeklődés a Tanya Színház torontálvásárhelyi vendégjátéka iránt, hiszen a társulat egy év kihagyás után tért vissza a településre. A nagy érdemű Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című művét láthatta Mezei Kinga rendezésében. Szúnyog Tibor és Bíró Tamara tudósít.
4: A társulat Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című művének átdolgozott változatát hozta el a közönségnek, mondta Gregus Lilla, aki Tündét, a női címszereplőt alakítja. Hozzátette, a társulat már bejárta Bácskát, jelenleg pedig Bánát településein turnézik.
6: Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó tanító jellege van a Tanya Színháznak, közösségre nevel, a színházon belül másra is nevel, nem csak a színpadon való gyakorlati tudást adja meg, hanem egyéb dolgokat is a színpad mögött megtanulunk, színpadépítés, kosztümözés, kellékezés, ugyanis a tanyaszínházasok mindent maguk csinálnak, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon jó gyakorlat minden szempontból a színész hallgatók számára.
7: Eltűnt, mint a déli báva síkon.
8: És az asztal?
7: És a bocskor?
4: A 15 tagú színész csapat július elején költözött ki Kavillóra, a Tanya Színház székhelyére. A próbákra mindössze 2 hét állt rendelkezésükre, ezért elvárás volt, hogy a színészek már előzetesen megtanulják a szöveget. Ennek köszönhetően a próba folyamat zökkenőmentesen zajlott, mondta Szadikovics Mário, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának tagja.
9: Én Csongort, az ifjú hőst, a szerelmes hőst alakítom az idei Tanya Színházba. Az én élettörténetem, illetve egy szeletet a kalandomból láthatnak majd a nézők. Balgával, az én kis társammal járjuk végig ezt a népmesei kalandot, utat, keressük a szerelmünket mindketten.
7: Nem a pöske lábok!
4: A Tanya Színház társulata a Torontálvásárhelyi általános iskola udvarában lépett színpadra. A közönség egy látványos előadást láthatott, amelyet ötletes színpadi megoldások, hangulatos fénykompozíciók és kiváló zenei kíséret tett teljessé. Az előadásra Nagy Károly feleségével együtt érkezett Székelykevéről.
10: Egy gyönyörű előadásnak voltunk szemtanúi. Hát gratulálok az egész csapatnak. Öröm végignézni, hogy Vajdaságban van még egy ilyen fiatal színészgárda, színészcsapat, úgyhogy van itten jövő. Külön hála, hogy Dél-Bánátba ellátogatnak, minden évben tavaly előtt Ürményházán voltak, úgyhogy nagyon örülök, hogy nem felejtik el ezt a Dél-Bánátot, hát van itten, aki végignézze ezt az előadást, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok. Látogassanak Székelykevérre is a jövőben.
7: Ez az arc, egy kar, egy rózsa ujja.
4: Az előadást a József Attila Művelődési Otthon és az Antalfalvi Önkormányzat is támogatta. Nyíregyházi Renáta, a Művelődési Otthon megbízott igazgatója.
6: Nagyon nagy öröm volt így most az előadás végén látni az elégedett arcokat, hogy tényleg egy sikeres előadást láthattunk. A Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde szép irodalmi műveit mutatták be a színészek, nagyon szép díszlettel, szép énekekkel, és a nézők is nagyon elégedettek voltak. Nagyon örülök annak, hogy a gyerekek is az évek során mindig visszatérnek, és szeretik a Tanya Színház előadásait.
4: A Tanya Színház következő állomása Múzsja lesz.
11: Sport.
3: Aranyérmet szerzett a Palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc 4 másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte. A pontos idő 16 óra 13 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. A Tűr István zsilipen találkoztak az óbecseiek, megmérettettek több ország tűzoltói is, magyar kanizsán. Jönnek a részletek. Az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet a község ünnepét megelőző napon a Vajdaság Vizei Közvállalattal megszervezte az Egy Este a Zsilipen elnevezésű programot, amikor is az érdeklődők megtekinthették a Tűr István zsilipet. A létesítmény Heinz Albert mérnök irányításával, valamint Gusztáv Eiffel műhelyének közreműködésével épült 1895 és 1899 között. Paracki László és Bíró Tamara tudósít.
4: Az érdeklődők megtekinthették a Tisza melletti múzeumot, átsétáltak a remek műként nyilvántartott létesítményen, a délutáni kánikula ellenére sokan összejöttek a Tisza parton. Barov Norbert látogató.
12: A mai programról a
8: a turisztikai irodának az igazgatójától hallottuk, Facebook bejegyzések, stb. És úgy gondoltuk, hogy ez nagyon érdekes a családnak, szóval egy kis a fiamnak, lányomnak, hogy eljöjjünk család bemutatni ezt a becsei érdekességet, mivel hát ez csak is világ, mondhatni világörökség része ez a zsilip, ami a miénk.
4: Az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet célja, hogy méltó módon tegye ünnepélyesebbé a község ünnepének előestéjét, és összehozza mindazokat, akik szívükön viselik a város, a Tisza, a Nagybácskai csatorna és közös múltunk sorsát. Ferenc Edvin, az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója.
11: Az esemény első alkalom, hagyomány teremtés céllal rendeztük, és fölhívni szeretnénk nem csak a tiszai életre a figyelmet, hanem arra is, hogy milyen kincs van gyakorlatilag itt a mi hátunk mögött. Úgyhogy ez nekünk nagyon fontos, hiszen egy kultúrtörténeti emléket próbálunk visszahozni az életbe.
4: A program részeként az épület múzeumi részében az Óbecsei Városi Múzeum kurátora Nemanja Karapandzsic külön előadás keretében ismertette a kulturális örökség gazdag történetét. A 19. század közepén, amikor a Tisza folyó medrét Óbecse térségében két helyen, Medenyacsán és a Gyöngy-szigetnél szabályozták 1859 és 1863 között, a bácsföldvári zsilip elveszítette eredeti funkcióját. Ezért Tűr István, aki ekkor a csatorna fő irányításával volt megbízva, felkérte a fiatal Albert Heinz osztrák katonai mérnököt, hogy ássa ki a bácsföldvár és Óbecse közötti csatorna szakaszt. A munkálatok 1894 és 1899 között zajlottak. Ugyanebben az időszakban épült fel ez a másik lenyűgöző építmény is 1894 és 1899 között, az ezen csatorna mentén található 14 zsilip közül a legnagyobb. A program részeként a Tisza mellett lakó polgárok felajánlották, hogy az érdeklődők számára ingyenes sétahajókázást biztosítanak, így a látogatók különleges élménnyel gazdagodtak.
3: Kismotor fecskendő szerelési bajnokságot rendeztek a magyar kanizsai focipályán. A magyarországi országos kismotor fecskendő szerelési bajnokság egyik fordulóját első alkalommal szervezték meg Vajdaságban. A tűzoltók számára rendezett megmérettetésre Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából érkeztek csapatok. Rózsa Krisztina és Balog Sár összeállítása.
5: A versenyzőknek egy 100 méteres pályán kellett a kismotor fecskendőhöz tartozó tömlőrendszert összeállítaniuk, majd a pálya végén található céltáblát vízzel megtölteniük. A feladat nem csak a gyorsaságot, hanem a tűzoltás során szükséges összehangolt munkát és gyakorlatot is próbára tette. Győri Attila, a Szillasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
12: Ez verseny nem is úgy nehéz, hanem az ügyesség, ugye itt számítanak a másodpercek, néha még a titerek is, legtöbbször. Hát az gyakorlás, mink ezt ma 30 éve, sőt 40 éve csináljuk, elkezdtük a kollégáim, a csapattagokkal szintén ennyi idő volt, ennyi ideje dolgoznak a tűzoltó szervezetben. És mink is így házi szinten szokunk egy gyakorlatot csinálni.
5: Tavaly már rendeztek egy hasonló versenyt a magyar kanizsai Tiszaparton, az idei megmérettetés azonban már a magyarországi országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság hivatalos fordulója volt. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
13: Az első ilyen jellegű versenyünk az tavaly volt, lent a Tiszaparton, a homokon, egy nagyon jó hangulatú versenyre sikeredett, és az ottan résztvevő csapatok fölbozdultak, és arra biztattak bennünket, hogy szervezzük meg az idén is. Aztán a versenyszervező csapattal Magyarországról megállapodtunk abban, hogy mivel ez egy országos verseny Magyarországon, belekerültünk mi is a magyarországos kismotorfecskendő szerelő bajnokságnak az egyik futamát, mi szervezzük az egyik futamát.
5: A 8 fordulóból álló versenysorozat 6 magyarországi, egy felvidéki és egy vajdasági helyszínen zajlik, így a szervezők célja egy egész Kárpát-medencét felölelő bajnokság megvalósítása. Nemes István, a Magyarországi Országos Kismotor Fecskendő Szerelési Bajnokság vezetője.
14: 16 éve működik a bajnokság, 16 éve megy, minden évben 8, illetve 9 versenyhelyszínnel, és az évben, tehát akkor az azt jelenti, hogy 16 éve több mint 100 versenyt rendezett a bajnokságban. Magyarországnak nagyon nagy hagyománya van, hagyományos tűzoltó sportnak számít ez, és nekem nagyon fontos az, hogy a határon túlra elvigyen. Tehát idén már évek óta van Felvidéken, tavaly volt egy próbaverseny itt a Vajdaságban, az még nem került bele az első egész bajnoki rendszerbe, viszont ez a verseny már benne van, illetve Erdélyben is lesz, tehát nagyon fontos az, hogy a határon innen is túli magyar települések, illetve csapatok részt vegyenek ebbe a bajnokságban.
5: A megmérettetésen 23 csapat állt rajthoz, minden csapat 2 futamot teljesített, így a nap folyamán összesen 46 futamot láthatott a közönség.
3: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Vasárnap is marad a napos, forró időjárás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
15: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
16: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Vár rá!

Slágerkult. Mai műsorodunk harmadik órában járunk. Egy olyan felvétel következik, ami valahol a 60-as évek első felében volt meglehetősen népszerű. Hogy miért? Hát nem tudom, állítólag tiszta véletlen, hogy Elvis Presley hangjára hasonlít Jack Jersey hang, de hát vannak ilyen véletlenek az életben is, én elhiszem neki. De 1963-ban jelent meg ez a kislemez, egészen pontosan tudom, mert ezt írja a boríton. In the Still of the Night, az éjszaka csendjében, magányában, Jack Jersey ilyen Elvis Presley-s hangulatban.

A következő Chris Norman felvétellel a Slágergyár mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Ahogy szoktam mondani, hogy a Slágergyárt kedveli, szereti, követi, az rossz ember nem lett. Legfeljebb más huncutságok elkövetésére is alkalmas személyiség. Na, félre a tréfát, ez a Chris Norman felvétel arról szól, hogy tulajdonképpen no arms can hold you, tehát senkinek a karja nem fog úgy ölelni, mint az enyém.

0: ajánló következik.
1: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat. Puff! Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
12: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
12: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A lemezlovas, Kis János.
4: Illetve szerénységem, Manu.
5: Ő az, ki így köszön.
6: Szavaztok!
5: Megjöttem, szia-szia, srácok!
6: És egyben ő az élete, én vagyok az, aki csücsöl a mikrofon mögött, és egyelőre csak egy, illetve két célom is van az életben, mikor a műsorot vezetek, hogy elraboljam a szíveteket, bebújjak a bőrötök alá, hogy úgy érezzétek, hát, ha szombaton nem lesz többes slágergyára, akkor törölni kellene a naptárba a szombatot, mert nem sok értelme van tovább fenntartani. Na, egyik viccelődtem, most viszont Laci kérésére fogok egy Gioia Cinquetti felvételt lepörgetni, aminek a címe magyarra lefordítva, ami olyasmit jelent, hogy nem vagyok elég idős, non-oletá, ez az eredeti címe.

Ír már SMS-ben jelentkezett, amit látom, kedves Irma, legalább 3 óra elküldted SMS üzenetedet és a zenékérésedet. Hát ilyen műsor ez, hogy tulajdonképpen addig jó, igen sokan érdeklődtök a műsor után, mert hogyha nem lesz zenékérés hallgató, akkor nem sok értelme lesz annak, hogy bejárjak a stúdióba. Na, minden esetre Irma azt írja, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak, párjának, Istvánnak és barátnőnek, Katicának, Marikának és Ellának, azzal a felvétellel szeretne kedveskedni, amely tulajdonképpen a My Friend of Wind, Barátom a szél, Demis Roussos felvétele magyarul, az Ambo Jimmy dolgozta át, és azt a címet adta neki, hogy Más lettem én.

Rózsa zenekérése egy üzenet kísérletében futott be, az üzenet az így hangzik, hogy nem azért szeretsz valakit, mert jól néz ki, jól öltözködik, vagy jó az autója, hanem azért, mert egy olyan dalt énekel neked, amit csak te hallasz. Zenekérés is van, ez így hangzik, azt hiszem, hogy vagy nagyon régen hallotta ezt a zeneszámot, vagy ezen a műsoron keresztül ismerte meg, mert nagyon-nagyon régen engedtem, már el is felejtettem, hogy létezik egy olyan dal, a címe ezerszer és még egyszer.

Marika Ludasó jelentkezett, üdvözlet a kis csapatnak itt a stúdióban és a hallgatóknak, azon kívül Irma barátnőjének és Sellának szép hétvégét és minden jót kíván, és azt üzeni nekik egy zeneszámmal, hogy nagyon szereti őket. Azt a felvételt szeretne meghallgatni, elküldeni nekik a mai műsoron keresztül, amit annak idején egy Gallai Ella nevű valaki adta ki, megvan az elemezés, de hát még véletlenül is engedém, mert a csapnivalónak tartottam már akkor is, de így átdolgozva ebben a változatban, hogy Marika szereti meghallgatni, azt hiszem, hogy figyelemre méltó. Melyik dalról is van szó? Egy koldus az utcán a kezemhez ért.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A következő felvétellel egy Babi nevű hallgatónk az állandó hallgató közé tartozik, a Váradi családot üdvözli, és egy dalocskával szeretne kedveskedni nekik, melynek a címe Kék Tulipán.

Nem mindennapi felvétel következik a Tennessee színevegyüttes előadásában. Annak idején megszereztem a kislemezt Gizmo My Way, szótárba kerestem, mit jelent az a gizmo, nem találtam sehol, és évek kellett, mire valahol ráfutottam, hogy a gizmo az tulajdonképpen egy hangszer, nem tudom, hogy néz ki, de így hangzik, mert azon a hangszeren, a gizmon pötyögtetik el ezt a zeneszámot.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
8: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
10: Kis János.
11: Illetve szerénységem Manó.
12: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
13: Két felvétel következik szoros egymás utánban. Mindenket üzenekérés teljesítése lesz. Először Matilka kedvében járok, aki Csantavérről jelentkezett, és mindenkinek szép napot kíván, és a Hulla Soklevél című felvételt szereti meghallgatni, aminek tulajdonképpen becsületes címe így hangzik: Moszkvai esték, majd utána Ibolya kérésére egy kedves nyári napról szól a dal Chris Rea eladásában, Sweet Summer Day.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: Tóni Palicsa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Azt írja kedves Tóni, hogy ott leszel csütörtökön, augusztus 6-án a Rádiódiszkó élő adásában, és egy kérdést tettél fel nekem, lehetné valamennyivel hosszabb, hát a Rádiódiszkón a 2 óra a műsor ideje, én már jóval korábban ott leszek, akkor bírunk találkozni, beszélgetni, zenét hallgatni, mert abba is lesz némi beleszólásunk. Amit szeretnél meghallgatni, itt van nálam kézni, Bonnie Tyler felvitele Tóni kérésére, Holding Out for a Hero.

Két felvétel következik, szoros egymás után, ahogy szoktam mondani, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először István kedvében járok, illetve a pusztamérgesi csajok is ugyanazt a felvételt, a Csipet csapat szeretné meghallgatni, amit István. Ez a Bíbor Orgona című felvétel Adamik István előadásában, majd utána Attila kedvében járok, aki Szabadkáról jelentkezett, és a Gedeon bácsi című felvételt szeretné meghallgatni.

Acsba SMS-ben jelentkezett, üdvözletve mindenkinek, és egy zeneszáma szeretne Angina, kell kedveskedni mai műsoron keresztül. A dal címe Vannak kivételek. Zeneszáma szeretne Angina, kell kedveskedni mai műsoron keresztül. A dal címe Vannak

Sziasztok, szép hétvégét mindenkinek! Ez áll az üzenetben, ami Ibolya aláírással futott be, és a Roxette együttes felvételét szeretné meghallgatni, megosztani a többi hallgatóval. Hallgass a szívedre, listen to your heart!

Marcsi Ludasról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a legjobb mesternek küldi a következő zeneszámot Palicsra. A dal címe I Love You, szeretlek, és a Neoton Família az előadója.

A következő zeneszámmal Katica Irma barátnőjének szeretne kellemes zenehallgatást kívánni, kellemes szombat délutánt. A dal címe Nézz rám, Istenem, ez tulajdonképpen a The Prayer, az imádság című dalnak a magyar változata.

A pusztalmérgesi csipetcsapat nevében sziszikütte el a zenei kérést, Magyarországról futott be, és így hangzik: érnyisd meg a kezem csendben.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Slágergyár, a lemezlovas Kis János.

vajon? És ne felejtjétek a kedves slágergyár hallgatók, hogy legközelebb élőben tudunk találkozni, méghozzá Palicson, a Néhai Amfora Lemezklub teraszán, ott lesz felállítva a felszerelés, onnan fog menni a rádiódiszkó adása élőbe. Már valószínűleg korábban is ott leszünk, ott is szólni fog a zene, de adásban a szokott időben este 8 és 10 óra között fogunk szerepelni, és bízom benne, nem csak hallgatók, hanem látogatók is lesznek az a rádiódiszkónak annak a részének, amikor úgy érzem, hogy itt az idő újra felidézni az úgynevezett régi szép időket. Egyetértek vele, a régi szép idők emlegetés az öregedés első, de biztos jele, és nem biztos, hogy az öregkor a legszebb része az életünknek, de ez a hosszú élet titka. Hogy miért mondom mindezt? Azért, mert szeretném ott lennétek, beszélgethetnénk, sőt, viszek magammal valamennyi ajándékot is, hogy ne érkezzek üres kézzel. Két felvétel következik, most mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Ilonka SMS bejelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a reszkető rózsákat, ez Nat King Cole felvétel, a Rembrandt Rose szereti meghallgatni, és Manyu aláírással, nem írta el senki, nem Manu, hanem Manyu aláírással futott be a másik zenekérés, ez azt hiszem, hogy Magyarországról futott be. Szép délutánt kíván mindenkinek ez a Manyu, és az Egy kis nyugalmat című felvételt szereti meghallgatni a Neoton Família előadásában. Rá.

Majd műsorodunk 5. órájába léptünk, egy zenekérés befutott, hát több is befutott van még, amit teljesítenem kell a műsoridő végéig, talán sikerül mindegyiket belepréselni, ha már nem hiszem, eddig mi nagyszerű, jól emlékszem, soha nem sikerült mindenkinek a kedvébe járni, de anyukájának, Andreának szerette kedveskedni mai műsoron keresztül, valaki, aki nem írta oda a nevét, rám bízta a választás, hát nem volt túl nehéz a választás, az én fiatalabbik lányomat is Andreának hívják, bízom benne, hogy tetszeni fog ez a szám. Thank you.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Az elég érdemes egyszerűséggel, csak így futott be, hogy szirmok illata, és egy kérdőjel utána, semmi más. Az én válaszom így hangzik, egy felkiáltójel.

József is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Power of Love című felvételnek a magyar változatát szeretné meghallgatni. Most, kedves József, hát nagyon szűk az idő, keresgéljen, melyik is az a zeneszám, biztos, hogy megvan, de bízom benne, hogy ez is megüti a nívót, csak hogy bizonyítsam, hogy minden SMS-t, üzenetet figyelembe veszek, és amit csak lehet, beleprésülök a műsoridőbe. Próbáljuk meg ezzel egymásra várva, ha nem pont az, de ez is jó.

0: Eszter az állandó hallgatók közé tartozik, bármit tesz, amikor a műsoraim szólnak, akkor mindig hallótávolságban van, félfüllel követi a műsort. Most zenekérés is van, kedves Eszter, tudom teljesíteni, búcsúzik a nyár, ezt kére tőlem az apostoléktól.
1: Ma is várja zenei kéréseiket, Kis János, Manó.
2: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33-as számon.

Wow, a zene kérés SMS oldalunkra futott be. Üdvözlet a hőhullámot tűrő slágergyár hallgatóknak, valamit a Rolling Stones széktől. Hát a 60-valahány év alatt azért kiadtak egy pár zeneszámot, mivel rám van bízva a választás. Akkor legyen az a felvétel, az a rövid lélegzetű zeneszám, amit annak idején megvettem nagy lemezen, mert akkor még nem volt kis lemezen, 19-90, magyarán 20 márkát adtam érte, hogy ez a két és fél perces zeneszám meglegyen, de nem bántam meg. Mire megjelent kislemezen, már mindenki úgy tudta, hogy nálam hallott először azt a dalt, hogy Tell Me, mondd nekem, hogy visszajössz hozzám.

A következő zeneszámmal Lőrincel szereti szebét edni Marikának és Irmának, az állandó hallgatóknak, akik hallgatják ezt a műsort, a napjukat, egy olyan felvétellel, amit az Edison Lighthouse nevű együttes fog eladni, Love Grows Where My Rosemary Goes.

Az üzenet SMS oldalunkra futott be. Boldog születésnapot, Eleonóra, ez áll benne. Szép kerek 30-at kívánnak neki. Nincs odaira kicsoda, de ott lesznek csütörtökön, augusztus 6-án a teraszon. Különben, hogy mi minden lesz ott a teraszon, amíg a mai Magyar Szóban is van egy féloldalas beszélgetés, amit megtettünk. Sőt, úgy hallottam, sőt, biztos vagy benne, hogy még szerdán is lesz róla szó, méghozzá ezen a hullámhosszon. Szerdán a 11 órás hírek után beszélgetek az akkori aktuális műsorvezetővel, mire lehet számítani másnap csütörtökön Palicson a Rádió Diszkó élő adásában, sőt, akár kérdéseket is fel lehet tenni, ha valakit bármi érdekel. Tehát, ami most következik, a zenei kérés azoknak, akik azt mondták, hogy ott lesznek csütörtökön, aki nem lesz ott és megígérte, hát azokat kihagyom csütörtök este az esti imádságomból. Ilyenek voltunk, ezt a dalt kérik tőlem.

Orsi és Manyi puszta mérgesen jelentkezett, és Sziszi barátnőjének szeretnének kedveskedni a mai műsoron keresztül, kedvenc zeneszámával. Hát ki tudja, valószínűleg csütörtök este is elhangzik ez, ha bár nem mindenki kedveli az ilyen zenét, de hát nem is lehet mindenkinek a kedvében járni, kinek a pap, kinek a papni, tehát Orsi és Manyi kérésére Sziszinek kedveskedünk azzal a dallal, amelynek a lényege Golden Sunset, egy arany naplement on the Aegean Sea, az égei tenger felett.

És akkor lássuk, mire lehet számítani a következő 10-15 percben, nem másodpercben a Slágergyár mai műsorában. Először is egy Nelly nevű hallgatónk kedvében járunk, azt a felvételt szeretném meghallgatni, amit Farkas András adott ki. Ez egy olyan énekes, aki annak idején az első között volt, aki két nyelven is megpróbált énekelni, elég nagy sikerrel, később kiment Kanadába, azóta meghalt, de tulajdonképpen a zeneszámjai továbbra is megvannak. Majd utána egy állandó hallgató, valamit a Louvre együttestől, rám van bízva a választás. Ez a valami akkor legyen Anne-Marie című felvételük, majd egy olyan zeneszámmal szeretik kedveskedni a Slágergyár mai hallgatóinak, amire, illetve hasonlóra számíthatnak a csütörtöki rádiodiszk adásában. Te vagy a lelkem, Jormai, te vagy a szívem, you're my heart, you're my soul, te vagy a lelkem. Ilyen is hasonló felvételekkel lehet majd a tánclépéseket próbálgatni.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ezen a délutánon.
3: A Manó a mikrofonnál. Most a szabadkai magyar rádió muzsikál.
4: Mai műsoridőnk 6. órájába léptünk, és egy Doliról felvétellel indítom műsoridőnk ezt a részét. Egy zenekérés teljesítéséről van szó, ami Ibolya aláírásra futott be. Üdvözlet mindenkinek, és a Te vagy minden című dalt szeretné meghallgatni.

Fenyő Miklós felvételét Éva nevű hallgatónk kedvéért fogom lepörgetni mai műsorunkban. A kérdődalnak a címe így hangzik: Légy ma éjjel a társam.

Chris Rea felvételével a Slágergyár mai hallgatónak szeretnénk kedveskedni. A dal címe Less Than Táncolnunk, hát lesz is alkalmunk nem sokára kipróbálni a tánclépéseket, remélem még nem felejtették el őket, hiszen augusztus 6-án csütörtökön a Rádió Diszkó este 8 és 10 óra között élőben jelentkezik a Néhai Amfora Diszkó Klub teraszáról. Bízom benne, hogy nem csak hallgatók, hanem látogatói is lesznek annak a műsornak. Én ott leszek, és ha ti is ott lesztek, akkor elképzelhető, hogy lesz a jövőben folytatása is.

Aláírás nincs, csak zenék kérés, üdvözlet mindenkinek, valamit a Gemini nevű együttestől lehet, természetesen lehet, ezek szerint rám bízták a választást, van miből választani, vagy egy felvétel, amit már rég engedtem, légy enyém, százszor.

harangozó terész felvételét egy Rózsa nevű hallgatónk kedvéért fogjuk ma lepörgetni. A dal címe: Az utolsó pillanatban jöttél.

Egy állandó szabadkai hallgató kérésére következik El Stuart felvétele. A néhai szabadkai Aquarius lemezklubban hallott először, másodszor és utoljára a zeneszámot, és néha-néha az én műsoromban, ezért kéri tőlem ezt. Az utak Moszkvába vezetnek. Roads to Moscow.

ki tudja, lehet, hogy sok hallgatóra vonatkozik ez a következő felvétel. Nyár van, meleg van, és ki tudja, lehet, hogy sok hallgatónak ez a nyár lesz a legszebb nyár az életében. Úgy legyen!

0: Berivált felvétele viszont arról szól, hogy ne változzál meg, legyen olyan, amilyennek megismertelek, mert úgy szeretlek, úgy kedvellek, amilyen voltál akkor, amikor először találkoztunk. Just the way you are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Dominik Modugno felvétele következik. Slavica kérésére, kedves Slavica, rám bíztad a választást, hát akkor valamiből választanom. Az a Ciao Ciao Bambina című felvételét választottam Dominik Modugnótól, méghozzá az úgynevezett swing változatot.

A következő felvétellel Matilka a fiának szeretne kedveskedni Ausztriában, mert az internetnek hála ott követi a műsort, és ez neki a többi hallgatónak is szeretne kedveskedni. A dal címe, hogyha egyszer megtalállak.

A következő zeneszámot egy István nevű hallgatón kérésére fogom lepörgetni. Celine Dion az előadója, és a dal címét talán nem is kell lefordítani, de így mégis meg fogom tenni. Eredetiben így hangzik, I love you, magyarul szeretlek.

0: Nos, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korra esti kikapcsolódásnak. A Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk, méghozzá nem is akármilyen napon, hiszen csütörtökön, augusztus 6-án a Rádió Diszkó élőben jelentkezik a néhai Amfora Diszkó Klub teraszáról, a Vigadó vagy Nagy Terasz, ki hogy nevezi, a Palics partján található. Úgy hallottam, hogy az idő jó lesz, belépő nincs, de bízom benne, hogy nem csak hallgatói lesznek az akkori rádiódiszkónak, hanem látogatói is. Itt a nagyszerű alkalom, hogy újra találkozzunk, méghozzá olyan alkalomból kifolyólag, hogy azokat a felvételeket lehet főleg hallgatni, amelyek akkor voltak újdonságok, amikor mi fiatalok voltunk, illetve sokkal fiatalabbak, mint ma, de természetesen minden változik, így a rádiódiszkó is, és lesz egy kicsikét ízelítő abból is, ami nem a jövő, hanem már a jelen, ez a mesterséges intelligencia, ebből is lesz egy cipici ízelítő. Fő dolog, hogy jól érezzük magunkat, legyetek ott, várlak benneteket. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Solti Tamás a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, de ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után itt tovább zajlik az élet, egy zenéválogatás következik az Exuzene világából. Ki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok!
1: Óra van. Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
3: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
4: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
3: A régi szép idők dalai.
2: A szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Őtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
2: Leszten 107,1 MHz.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.